0: és stílus. Ez a Star Rádió.
1: Nálunk nincs vakáció.
0: Star Rádió.

felét látszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?

soron sem lazítunk. Hangulati stílus. Stílus. A Sztár Rádióban. Want it? Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Wait. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

Bizony, ez a Vekker, és utoljára ezen a héten. 6 óra van, ideje ébredni. Könnyebb lesz ma, péntek van. Jó reggelt!

szakértők kiderítették, az ébredés legfőbb okozója a Dekker. Minden reggel Csabával.

Lion Ross és Sail You'll Never, 6 óra 12 perc van, péntek augusztus 28-a, a jó hír az, hogy az esőfelhők elmentek. Talán vasárnap délutánra még visszatérhetnek, van erre némi esély, de az már nem lesz veszélyes. Hétfőtől pedig igen, hétfő és kedd tűnik még csapadékosnak, de az esélye nem túl magas, 15-25%. Addig azonban visszatérhetem, már nem tudom mennyire igazi nyár. Mondjuk a hétvégi, főleg hétfői 30 Celsius fok az valamit hasonlít arra, ahogy a nyarat mi elképzeljük, de ma még 23 Celsius fok, hónapra és hónap utára már 27, zavartalan napsütéssel szinte, úgyhogy végső soron nem is lesz annyira rossz időnk, sőt, szabadtéri tevékenységekre, kicsi kirándulásra mindenképpen jól jön.

Rodienko és Mama Radio, 6 óra 23 perc van, hát fogy rendesen augusztus, hiszen ugye, ha ezt a napot most nem számítjuk, van még 29-30-31, tehát szombat, vasárnap és még egy hétfő is, kapunk egy augusztusi hétfőt. És azzal kalendáriumi szempontból véget is ért a nyár, de amúgy ha megnézzük, az évből sem maradt túl sok hátra, 125 nap úgy el fog repülni. Már látom magunkat a karácsonyi nagy rohanásban. Na jó, oké, addig azért találkozunk még jó néhányszor, bár lesz benne szünet is. Minden szabadságomat innentől arra fele fogom idén kivenni, úgyhogy van belőle elég. Na, de inkább örüljünk annak, hogy együtt lehetünk, nem feltétlenül annak, hogy külön is lehetünk. Ágoston nevű hallgatóinkat köszöntjük a mai napon. Ágos, Guszti, ugye a Gusztik? Úgy is becézik őket? Azt hiszem, igen. Isten éltesse akkor még egyszer őket. Jó reggelt!

Desperado, gyere is álmodj, 6 óra 32 perc van, augusztus 28-a, 100 évvel ezelőtt született Zárai Márta, kétszeres Emerton díjas magyar énekesnő. A kérdés az, hogy vajon hányan ismerik még a nevét, a korának a szupersztárja volt magyar viszonylatban, akárcsak a férje egyébként, Vámosi János. A tánczene jelentős alakjaként vonultak a történelembe. Igen, a szüleink tudnának erről talán többet mondani, bár azért az én generációm is úgy nőtt fel, hogy valószínűleg azt a bizonyos Szeretném a homokorát megállítani című dalt hallotta, ismeri. És azt érdekes módon énekelt a Zárai Márta is, illetve férje is Vámosi János, sőt volt, hogy duettben adták elő. Na, múlt idők zenéje. És 37 évet tölt a mai napon Valtteri Bottas finn Forma 1-es autóversenyző, hát hosszú idő után az első olyan finn, akinek lett volna lehetősége és autója a világbajnoknak lenni, hát most már nem nagyon lesz. De hogy a finnek honnan szedik ezeket a autóversenyzői tehetségeket, mert jó, megértem, hogy raliban esetleg annyit lehet csúszkálni ott fenn a finneknél, hogy tényleg el lehet sajátítani a rali alapjait, amit esetleg ilyen köves úton is lehet alkalmazni. De bocsi, a Forma 1-ben az autók nem csúszkálnak jobbra-balra, ha igen, akkor ott baj van. Úgyhogy nem tudom, hát Häkkinen, Räikkönen, Keke Rosberg, hogy csak a világbajnokokat említsem, hát világbajnok, három világbajnokot adott a világnak Finnország Forma 1-ben, minimum. Nem tudom, hogy esetén Peterson az ősvéd volt. Na, de a lényeg az, hogy valahonnan előszedik őket.

Bruno Mars és Rose Up, 6 óra 42 perc van, és valószínűleg mindannyian megfigyelhettük, akkor is ugye tudatosult bennünk vagy sem, de egyre, hát már hűvöskék, mondjam így, már azért hűvöskék a reggelek, és az éjszakák sem mindig olyan kedvesek hozzánk, érződik ott már némi hűvösség, némi ridegség, hogy így mondjam, mondjuk nem csoda, de két hónap óta hosszabbodnak az éjszakák, és egy hónapon belül már egyensúlyban lesznek a nappallal. Tehát most már mégis a csillagászati nyár vége fele járunk. Nyilván napközben azért le lehet izzadni rendesen, és ez még egy darabig így is lesz, de reggelente azért ott már érezzük, hogy van valami. Persze, ettől függetlenül azért még el lehet indulni egy szálpólóban. Kicsiket vacogni melléje, nem tilos. Meg vagánykodni is lehet egy szálpólóban a Kossuthon reggel fél hétkor vagy fél nyolckor. De azért nem ugyanaz. A hőérzet teljesen más, mint mondjuk valamelyik mediterrán tengerparton. Éjjel egykor kinnülni a teraszon, és annyira meleged van, hogy sört kell így áll, vagy fröccset, vagy rozét, vagy bármit. Nyilván a kettő össze sem hasonlítható. Mármint akkora reggeli vagánykodás egy szálpólóban, vagy mediterrán tengerparton éjszaka sörözni. Melyikből van több? Na, az a kevésbé értékes. Minél ritkább, annál drágább. Dana Dawson, Romantic World. Nekivágtunk a pénteknek. Ha, kis ujjunkból kirázzuk. Jó reggelt!

Talking, should I, would I, could I? 8 perc választ el 7 órától. Éppen gondolkoztam azon, hogy mivel ugye ma van Valtteri Bottas Forma 1-es versenyző születésnapja, hogy mitől ennyire jók a finnek? Igaz, Bottas nem lett világbajnok, de 10 futam győzelme, 67 dobogója azért egyáltalán nem rossz Forma 1-es karrier. De a finnek azért tényleg elképesztő módon reprezentálták magukat az autósportban. Három finn Forma 1-es világbajnok, ugye Keke Rosberg, Mika Häkkinen, ő kétszeres ráadásul 98-99 a Schumacher érában, és Kimi Räikkönen, aki 2007-ben nyert. Rajtuk kívül azért a már említett Valtteri Bottas és Heikki Kovalainen is nyert már futamot, tehát azért 9 finn versenyzőből 5-nek van futamgyőzelme. És akkor még ott vannak a többiek, Ari Vatanen, Hannu Mikkola, Timo Salonen, Juha Kankkonen, Tomi Mäkinen, Markus Grönholm és Kalle Rovanperä. A finnek szinte minden technikai sportban brutálisan erősek. Hogy mi ennek az oka, vagy mi a magyarázata? Finnországban a tél nem dekoráció. Hónapokon át hó és jég van, rengeteg murvású, csúszós felület, az autózásnak egészen más a fizikája, mint nálunk. A gyerek hamar megtanulja, mit jelent, amikor az autó elveszíti a tapadást, hogyan kell visszahozni. Bottas maga is kiemelte ezt. Szerinte a hosszú, nehéz telek miatt a finn embernek aktívan kell vezetnie, nem lehet egyszerűen autópilótán közlekedni. És van egy nagyon fontos részlet, Finnországban a ralizásnak hagyománya van, a kisebb murvás utakon pedig generációk óta természetes volt az autók határainak a feszegetése. Úgyhogy nemzeti motorsport kultúra alakult ki a finneknél, nem véletlen, hogy ennyire jók, hogyha a volánt kell tekerni. Ha udvarhelyen mennének, szerintem idegbajt kapnának, hogy vezetnek az itteniek. Hát látjuk, tapasztaljuk nap mint nap. Ace of Base, Travel to Romantis. Jönnek a hírek 7 órakor. Jó reggelt!

0: Javítják a játszótereket, sürgeti a miniszter a kifizetéseket, megkezdődik a megyei bajnokság. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Románia több milliárd eurót kap az Európai Unió szép védelmi hitel keretéből, amelynek felhasználásáról a kormány tegnapi ülésén fogadott el határozatot. A több mint 16,6 milliárd eurós keretből a Védelmi Minisztérium mintegy 9,7 milliárd eurót kap, míg a belügy, a közlekedési tárca és a hírszerzés is részesül a forrásokból. A pénzt kizárólag az Európai Védelmi Ipari Beruházási Tervben szereplő projektekre és tervezett beszerzésekre lehet fordítani. A terv 35 projektet tartalmaz, ezek háromnegyedek katonai, közrendfenntartó és polgári védelmi felszerelések beszerzését célozza. A fennmaradó beruházások stratégiai fontosságú közúti közlekedési infrastruktúra fejlesztésre irányulnak. A mezőgazdasági támogatások gyors kifizetésére szólított fel Táncos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter. A tárca vezető a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében a terület alapú támogatásokhoz kapcsolódó ellenőrzések felgyorsítását, valamint a kifizetések mielőbbi lezárását kérte a mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökségektől. A cél az, hogy szeptember végéig teljesen lezárják ezeket a vizsgálatokat. Táncos Barna külön elismerését fejezte ki Hargita, Braila, Ilfov, Brassó, Kovászna és Jalomincá megyéknek, ahol a támogatások kifizetési aránya már meghaladta a 99%-ot. Játszóterek karbantartása zajlik Székelyudvarhelyen, idén a Kóskároly utcai és a Csereháti játszótér korszerűsítése szerepel a városi költségvetésben. A munkát lakossági kérések alapján indították el, miután tavaly a Betlen negyedi Dávid Ferenc téri játszóteret is rendbe tették. A Kóskároly utcai játszótér karbantartása 550 ezer lejbe kerül.
1: Ezek szép, civilizált 21. századi játszóterek lesznek a munkálatok végére. A Kóskároly játszótér az több funkciót is fog kapni. Az egyik egy közlekedési pálya lesz, ahol kisebb gyerekek megtanulhatnak majd biciklizni a forgalmi szabályokat. Lesz egy idősek játszótere része ennek a területnek, ahol az idősek egy közösségi térként tudják ezt majd használni.
0: Mondta a híradónknak Dávid Endre alpolgármester. A Csereháti játszótéren főként a megrongálódott és elhasználódott játékelemeket cserélik ki, a munkára 50 ezer lejt fordítanak. A javítások mindkét helyszínen elkezdődtek, a Csereháti játszótér várhatóan két hét alatt készül el, a Kóskároly utcai munka időtartama pedig a játékelemek érkezésétől függ. Megkezdődik a Hargita megyei labdarúgó bajnokság alapszakasza a hétvégén. Az első fordulóban szombaton 10:30-tól Balánpánya Csíkszentsimonnal, este 7-től a borszéki Bükka Szentegyházi Vasassal, vasárnap 17 órától az Etelaki Fenyő az Agyagfalvi Lendülettel játszik. A székelyudvarhelyi Olimpiákosz Székely-Keresztúri Egyesülés meccset október 25-ére halasztották, a székelyudvarhelyi Rosszélese szabadnapos lesz. Felkészülési mérkőzést játszik a férfi kézilabda csapat. A másodosztályos VSK Székelyudvarhely ma 18 órától a Segesvári VSK-nál játszik tesztmeccset, majd szeptember 3-án csütörtökön 18 órakor az udvarhelyi sportcsarnokban csap össze a két együttes. Felmelegedés következik időjárásunkban, a hétvégére napsütést, gyenge széljárást jeleznek, csapadék nem valószínű. A legmagasabb reggeli hőmérsékleti értékek 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

United Nation és Out of Touch 7 és fél perccel járunk 7 óra utána, immár a Wecker második órájában, és hát érkezik a kalendáriumi nyár utolsó hétvégéje sajnos. Lesz még nyári hétvége, csak a kalendárium szempontból az már inkább őszi lesz, mint nyári. Talán azért olyan nehéz búcsúzni a nyártól, és ez abban nyilvánul meg, hogy az ősznek az elejét is vénasszonyok nyarának nevezzük, hogy azért még legyen részünk egy picikét nyárban, még akkor is, hogyha az olyan vénasszonyos, mert hogy az is jó nekünk. Hát főleg azok, akik inkább a nyarat szeretik a téllel ellentétben. Elkap a nosztalgia. Amúgy ebben segít az ősz is a színeivel, a pasztellel. Na, se baj! Jön majd a következő, lehetne mondani optimistán. Jó reggelt!

0: I like music.
1: Sztárreklám.
2: Figyelem, figyelem! Iskolakezdésre felkészülni. Iskolástáskák és toltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolástáskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál, a Fitfil mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
3: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen uraktív fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől ezárva tartani.
4: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcső.

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha finnel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
3: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
2: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az Omnia Sig Ecopilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az Ecopilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az omniasig.ro honlapon.
4: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társulás.

Timbaland, Nelly Furtado és Justin Timberlake, Give It To Me. 7 óra után járunk 20 perccel. Valtteri Bottas, Forma 1-es versenyző, jelenleg is aktív Forma 1-es finn versenyző, ünnepel ma születésnapot, és hát korábban úgy szóba került, hogy mi a magyarázat arra, hogy a finnek ennyire jók motorsportban. Említettem ott, hogy ugye ott a tél nem dekoráció, de azért még sok minden hozzájárul ahhoz, hogy ebben jók legyenek. Amúgy, ha belegondolunk, minden nemzet büszke önmagára. Mi is büszkék tudunk lenni önmagunkra magyarként, de akár székelyként is, és nyilván, hogy ilyenkor a legjobb tulajdonságainkat emeljük ki, amiben talán tényleg mi vagyunk a legjobbak világszerte, vagy mi abszolút egyediek vagyunk, és nincs még egy olyan nemzet, mint mi, de amúgy minden nemzet elmondhatja ezt önmagáról, a finnek is, sok területen, de ha például az autósportot vesszük, hát most már tényleg minden a rendelkezésükre áll, hiszen ez a nemzeti motorsport kultúra időközben kialakult, és ez remek táptalaj. Ugye, ha egy finn gyerek látja, hogy Keke Rosberg világbajnok, majd Häkkinen, majd Räikkönen, akkor a Forma 1 számára nem valami elérhetetlen távoli dolog. Van előtted egy csomó példa arra, hogy egy finn srác is meg tudja ezt csinálni. És Keke Rosberg, az első finn a Forma 1-es világbajnok, ebben kulcsfigura volt. A 82-es VB címe után Finnországban igencsak megnőtt az érdeklődés a Forma 1 irán, és Rosberg később maga is menedzselte például Häkkinen vagy J.J. Lehto pályafutását. És a finn motorsportnak van egy sajátos hardcore kultúrája. A finn sisu kifejezést szokták erre használni, jelentése kitartás, makacság, elszántság, az akadályok ellenére végigcsinálni, amit elkezdtél. Én magában persze nem hiszem, hogy a sisu megmagyarázná, miért gyors a finn a Forma 1-es autóban, de van benne valami, a finn versenyzőkről rendszerint ugyanazokat a tulajdonságokat emelik ki. Hidegvér, koncentráció, makacság, kevés érzelmi kilengés, nagy stressztűrés. Räikkönen és Häkkinen ennek szinte karikatúraszerű példái voltak. Ráadásul Räikkönennél ez remek humorérzékkel párosult. Tehát két szót mondott, de fogtad a hasadat a nevetéstől. Érdekes például a finn raliban is, hogy ott nem feltétlenül az nyer, aki a legagresszívebb, hanem aki hihetetlen sebességnél is képes nyugodt maradni és pontosan reagálni. És a finn társadalmi technikai érdeklődés is szerepet játszik ebben. A finn versenyzők között feltűnően sokan kerültek közel a technikához, szerelői, gépészeti háttér, szakiskolai képzés. Häkkinen például fémipari képzést végzett, Räikkönen autószerelést tanult. Ez azért érdekes, mert egy jó versenyző nem csak azt érzi, hogy gyors az autó, hanem érti is, hogy miért, mi történik alatta. És még van egy nagyon fontos, kicsit paradox tényező, ami megmagyarázza, hogy miért jók a finnek ebben. Finnország nem gazdag motorsport infrastruktúrában, mint mondjuk Olaszország, Anglia vagy éppen Németország. Nincs óriási autóipar, nincs rengeteg versenypálya, a tél miatt még gokartozni sem lehet egész évben. A születésnaposunk Valtteri Bottas külön megjegyezte, hogy gyerekkorában 4-5 hónapig egyáltalán nem tudott gokartozni. Vagyis nem arról van szó, hogy a finn gyerekek többet gyakorolnak, mint mindenki más, hanem inkább arról, hogy amikor lehet, azt nagyon komolyan csinálják. És már nagyon fiatalon. Talán ezért is jó Bottas megfogalmazása. Ez egy lassú kultúra, amely gyors versenyzőket termel. És hogyha egy mondatban kellene összefoglalni, miért jók a finnek például a Forma 1-ben, a finn tél megtanítja őket kezelni a csúszást, a finn motorsport kultúra megtanítja őket versenyezni, és a korábbi bajnokok pedig megmutatják nekik, hogy ez lehetséges. Ehhez kell persze egy kis tehetség, egy adag sisu, és valószínűleg az a bizonyos, érdekes, különleges finn őrültség. Ha egy őrültet képzelünk el magunk elé, akkor azt látjuk szinte, hogy hogyan őrjünk. A finn is olyan, őrült, és ugyanígy őrjöng. Csak ezt nem mutatja ki, hanem ez az őrjöngés belül megy, benne. És nem ilyen testi megnyilvánulásként szabadul ki belőle, hanem a volán tekergetéseként. Na, ez is egy magyarázat arra, miért van a finneknek 3 világbajnokuk, nekünk meg egy sem. Maradva a finneknél, itt jön a Sunrise Avenue Helsinki banda, amikor a mese csúf véget ér.

8:30 a pontos idő, a szokás szerint lapszemlével jelentkezünk a Hargit Anipe mai lapszámából. Nézzük, mit ajánlanak a szerkesztők. Hát a háromból egy. Jó. A tetoválás bizalomra épül. Már csak azért teszem szóvá ezt a kiemelést, mert ez kötődik Székelyudvarhelyhez. Másfél éve nyitotta meg szalonját Székelyudvarhelyen Simon László tetováló művész, aki az egyedi minták mellett régi tetoválások elfedésével is foglalkozik. Munkájában a minőség, a személyes konzultáció és a bizalom egyaránt fontos szerepet kap. Új tervekkel is készül, digitális printekkel, rajzkészségfejlesztő workshopokkal, nyílt napokkal és kiállításokkal szeretné bővíteni a szalon kínálatát, mondjuk egy marketing szempontból sem rossz, amit csinál. Beszélgetésből, amit a szerkesztők folytattak vele, az is kiderült, miért nem mindegy, hogyan készül egy tetoválás, és miért kell már a tervezéskor arra gondolni, hogy hogy fog az kinézni a minta évek múlva. Igen. Mi van még? Szállítják a konténereket a Tompa László általános iskolához. Mától elkezdik annak a 16 konténernek a leszállítását, amelyből 4 moduláris osztálytermet fognak kialakítani a székelyudvarhelyi Orbán Balázs iskola diákjai számára a Tompa László általános iskola udvarán. A beszállító szerint jövő hét szerdáig berendezésre kész lesz, mint a 4. Jó, mi van még, valami érdekes? Csődeljárás magyarországi Bayer Constructal, igen, hát itt is mennek a viták. Nem jó ez így. Értem én, de akkor sem jó ez így. És nem megyek most ebbe bele mélyebben. Foghiasan indul a hazai futsal bajnokság, igen, a hírekben is mondtuk a galaci csapat megszűnését, hat országos bajnoki cím, ami 5 zsinórban, és úgy egyik napról a másikra kampet, szóval, és ez nem tesz jót a futszálnak. Nem tesz jót az sem, hogyha mi 34-0-ra vagy 2-re verjük, mit tudom én, Maresest együttesít, mert komolytalannak nézett ki, milyen sportág ember, futszálban? Futszálban a 34 az olyan, mint fociban a 10, szóval azért, na, bocsi, nem tudjuk nagyon komolyan venni, ha túl gyakori. Másik meg az, hogy 8 csapatos bajnokság, és akkor a címvédő, a kupa győztes, az úgy eltűnik hirtelen a semmiből. Tehát nézzük, ti ezt komoly sportágnak tartjátok, tehát nem tesz jót ez, pedig mi szeretjük, és bajnokok is vagyunk benne, és jók is vagyunk benne. Na, szóval foghíjasan indul, a címvédő Galaci United megszűnésével átrendeződtek az erőviszonyok a hazai futsalbajnokságban. A bajnoki címre törő Marosvásárhelyi VSK vasárnap, a VSK Székelyudvarhely pedig kedden kezdi meg a pontvadászatot. Mi rögtön rangadóval indítunk, az ellenfelünk az udvarhelyi sportcsarnokban az előző idény ezüstérmese a Sepsi Szik együttes lesz. Szóval nyilván tudom, hogy így nekünk udvarhelynek nagyon megnőttek az esélyeink arra, hogy tényleg akár bajnoki címet hódítsunk el, de nem igazi győzelem az, amikor a legjobb kiesik, és akkor ugye, aki marad. Jó, persze meg kell küzdeni azért Marosvásárhellyel, de sokkal nagyobb az esélyünk, és mégsem örülök neki a jelenlegi helyzet miatt. Hát ez van. Köszi, hogy eljöttél 4th Street.

Bonnie M és Painter Man 7 óra 40 perckor, és egy kicsit közben a hangomat valahonnan vissza kell elmenni nyaralni, de megyek én is mindjárt utána, keddtől arra fele. Na de visszatérve erre a futsal helyzetre, hogy ugye kiszállt a Galac, persze hülyék kéne legyünk, hogy ne örüljünk annak, hogy nagyobb esélyünk van országos bajnoki címet szerezni. Csak hát azért tudjuk jól, hogy mintha nem az igazi lenne. Persze, ragyogni fog, illetve fényleni fog az az aranyérem, ha összejön, és kívánom, hogy összejön, csak nem lesz annyira értékes, mint mondjuk a korábbiak. Azért gondoljunk vissza, mi országos bajnokok vagyunk, háromszorosak futszalban. Kit győztünk le? Nem, most az elsőt azt felejtsük el. Oké, az kezdetnek jó volt, de kit kellett legyőzni? A sportcsarnokban gyűlölt ellenfelet, a dévát. Fúj! De jól esett oda, szinte mondtam egy szót, odaütni nekik. Valójában a román válogatottat győztük le. Igaz, hogy a magyar válogatott kellett idejön, annak nagy része kiegészítve a mi helyi tehetségünkkel, mert azért gyártottunk mi is néhány kiemelkedő futszálost. Dévát győztük le, na az az aranyérem, az mindent megér. Most ugye kicsit olyan, mint hogyha a Galac azt mondta volna, hogy gyerekek, nyertem eleget, tessék, itt van. Kőzjetek, meg hagylak titeket is nyerni. Fénynek, igen, szép dolog, klassz dolog lenne Vásárhely vagy akár Sepsiszentgyörgy ellen megnyerni a bajnokságot, de milyen lett volna, mondjuk Galacot legyőzve leszünk országos bajnokok. Na igen! Na az igen! Oké, készen állunk a győzelemre, ettől függetlenül hajrá, fiúk, mindent bele, itt az esély, most ha már így alakult, akkor éljünk a lehetőséggel, adjunk bele mindent, nem lesz könnyű. Ez a Vásárhely nem rossz csapat, de mi sem vagyunk az

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartás igény, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
4: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
5: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
6: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak.

0: keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
1: Közérdekű hirdetés következik.
2: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.
3: Reklámot hallottak.
4: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

péntek az én napom. Hát nem csak a miénk, például asztali teniszezőinké is, ugyanis ma délután 1 órakor játssza a Székelyudvarhely csapata első mérkőzését a férfi bajnokok ligája első fordulójában a dán bajnok Roskilde Bortenis ellen. A tapasztalt világ élvonalába tartozó játékosokat felvonultató északiak ellen remek hangulatú és elszánt csapatunk a Sebastian Lószó, Tamás Szabolcs, György Szilárd és Simó Eliás Máté összeállításban készül és tesz meg mindent a siker érdekében, olvasható a Székelyudvarhelyi Asztali Tenisz Klub Facebookos bejegyzésében. Hajrá fiúk, mindent bele, sok sikert!

0: Javítják a játszótereket, sürgeti a miniszter a kifizetéseket, megkezdődik a megyei bajnokság. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Románia több milliárd eurót kap az Európai Unió szép védelmi hitel keretéből, amelynek felhasználásáról a kormány tegnapi ülésén fogadott el határozatot. A több mint 16,6 milliárd eurós keretből a Védelmi Minisztérium mintegy 9,7 milliárd eurót kap, míg a belügy, a közlekedési tárca és a hírszerzés is részesül a forrásokból. A pénzt kizárólag az Európai Védelmi Ipari Beruházási Tervben szereplő projektekre és tervezett beszerzésekre lehet fordítani. A terv 35 projektet tartalmaz, ezek háromnegyedek katonai, közrendfenntartó és polgári védelmi felszerelések beszerzését célozza. A fennmaradó beruházások stratégiai fontosságú közúti közlekedési infrastruktúra fejlesztésre irányulnak. A mezőgazdasági támogatások gyors kifizetésére szólított fel Táncos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter. A tárca vezető a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében a terület alapú támogatásokhoz kapcsolódó ellenőrzések felgyorsítását, valamint a kifizetések mielőbbi lezárását kérte a mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökségektől. A cél az, hogy szeptember végéig teljesen lezárják ezeket a vizsgálatokat. Táncos Barna külön elismerését fejezte ki Hargita, Brejla, Ilfov, Brassó, Kovászna és Jalomica megyéknek, ahol a támogatások kifizetési aránya már meghaladta a 99%-ot. Játszóterek karbantartása zajlik Székelyudvarhelyen, idén a Kóskároly utcai és a Csereháti játszótér korszerűsítése szerepel a városi költségvetésben. A munkát lakossági kérések alapján indították el, miután tavaly a Betlen negyedi Dávid Ferenc téri játszóteret is rendbe tették. A Kóskároly utcai játszótér karbantartása 550 ezer lejbe kerül.
1: Ezek szép, civilizált 21. századi játszóterek lesznek a munkálatok végére. A Kóskároly játszótér az több funkciót is fog kapni. Az egyik egy közlekedési pálya lesz, ahol kisebb gyerekek megtanulhatnak majd biciklizni a forgalmi szabályokat. Lesz egy idősek játszótere része ennek a területnek, ahol az idősek egy közösségi térként tudják ezt majd használni.
0: Mondta a híradónknak Dávid Endre alpolgármester. A Csereháti játszótéren főként a megrongálódott és elhasználódott játékelemeket cserélik ki, a munkára 50 ezer lejt fordítanak. A javítások mindkét helyszínen elkezdődtek, a Csereháti játszótér várhatóan két hét alatt készül el, a Kóskároly utcai munka időtartama pedig a játékelemek érkezésétől függ. Megkezdődik a Hargita megyei labdarúgóbajnokság alapszakasza a hétvégén. Az első fordulóban szombaton 10:30-től Balánpánya Csíkszentsimonnal, este 7-től a borszéki Bükka Szentegyházi Vasassal, vasárnap 17 órától az Etelaki Fenyő az Agyagfalvi Lendülettel játszik. A székelyudvarhelyi Olimpiákosz Székelykeresztúri Egyesülés meccset október 25-ére halasztották, a székelyudvarhelyi Rosszélese szabadnapos lesz. Felkészülési mérkőzést játszik a férfi kézilabda csapat. A másodosztályos VSK Székelyudvarhely ma 18 órától a segesvári VSK-nál játszik tesztmeccset, majd szeptember 3-án csütörtökön 18 órakor az udvarhelyi sportcsarnokban csap össze a két együttes. Felmelegedés következik időjárásunkban, a hétvégére napsütést, gyenge széljárást jeleznek, csapadék nem valószínű. A legmagasabb reggeli hőmérsékleti értékek 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

The Weeknd, ami közel van hozzánk. Együttesként is, ez volt a Blinding Lights, 8 perccel járunk 8 óra után, ez már a Wecker harmadik órája. Kék ég, napsütés, elmentek az esőfelhők, kicsikét visszatér a nyár, megmutassa magát, hogy igen, még vagyok, ne felejtsetek el, nem sokára megyek, de aztán ismét jövök. Hát, hosszú lesz az, amíg visszatér számomra, legalábbis biztosan. De, amíg látható, addig oké. Burai és New Level Empire. Látható.

0: like music. Sztár reklám.
1: Figyelem, figyelem! Iskola kezdésre felkészülni. Iskolás táskák és tolltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolás táskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál a Fitfil mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
2: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartalmaz.
3: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcső.

0: Megyeszékely udvarhelyi Delkamet Kft.-hez és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14 per 28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
1: 10 éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Ha az ember messze menne, el ne feledje a házat, s annak melegét mi visszavár.
3: Augusztus utolsó hétvégéjén újra fellobban a közösség lángja Farkaslakán. Jön a 24. Farkaslaki Szenes Napok 3 nap tele élménnyel a Kalonda tetőn. Lovas programok, nagyszabású futóverseny, offroad versenyek, családi és gyermekprogramok, finom falatok és hajnalig tartó bulik. A színpadon többek között Nagy Bogi, a 4-es Street, a Titán, Király Viktor, Dr. Béres és Kollányi Zsuzsi. Augusztus 28 és 30 között találkozzunk Farkaslakán. A részletes programot keresd a Szenes Napok Facebook oldalán. 24. Farkaslaki Szenes Napok, a közösség lángja.
4: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
5: Hív minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
4: Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
6: Szia drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a villanyszámlát és szaladj be az AVG-be egy új játékért a gyereknek.
7: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak, interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A DV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.
10: Reklámot hallottak.
11: Star Rádió.
12: Star Rádió.

Kolónia és Sexy Body 8 óra után járunk, 19 perccel, augusztus 28-a van péntek. 1996-ban ezen a napon vált el egymástól Károly herceg és Diana hercegnő. Ugye hát amikor megesküdtek, az ott mondták akkoriban. Földkerekség, Lagzia, tényleg nagy figyelmet keltett, lesi fotósok ott voltak. Hosszú-hosszú éveken át éltek meg Diana hercegnőből. Hát Angliában azért az ilyen pletykalapoknak nagy a divatja is. Nagy volt a hatalmuk is, nem tudom most jelen pillanatban mennyire számolnak velük. És még van egy esemény, amely kötődik a mai naphoz, 1963-ig kell visszamenni. Martin Luther King mondta el beszédét Washingtonban a Lincoln emlékműnél, mintegy 250 000 ember előtt. Ez talán a dátum legismertebb történelmi eseménye, ami kötődik a mai naphoz. Beszédének a címe I Have a Dream, van egy álmom. Ugye itt a faji megkülönböztetés, tehát az a 60-as években színesbőrűnek lenni, afroamerikainak lenni, az Amerikában, az Amerikai Egyesült Államokban bizony nem volt túl egyszerű dolog, és Martin Luther Kingnek volt egy álma. Hát, többé-kevésbé megvalósult, még nem tökéletes valószínűleg, nem igazán tudom, hiszen nem ott élünk, és nem mellékesen nem vagyunk afroamerikaiak. Volt egy álma, amelyből azért egy-két dolog megvalósult, hát végül is elnököt is adtak az USA-nak, úgyhogy igen, lehetséges. Nem könnyű, valószínűleg ma sem, de lehetséges. I have a dream. Van egy álmom. Az Abbának is volt egy dal formájában. Ez szól most. Jó reggel.

I took a pill in Ibiza, énekelt Mike Posner. 8 óra 33 perc van. Ezen a napon született Johann Wolfgang von Goethe, a német irodalom egyik, hanem a legnagyobb alakja, a Faust szerzője. Amíg olyan mennyi is? Néhány évtized és 300 év lesz a születése óta. Azért gondoljunk bele, mekkora zseni kell legyél, hogy 300 év múlva se merüljön feledésbe a neved. Vagy ott van Lev Tolstoy, 200 évvel ezelőtt született, 1828-ban, ugye ő a Háború és béke, és az Anna Karenina szerzője, és 200 év, eltelt 200 év, és még mindig a neve nem cseng ismeretlenül. Mekkora zseni kell legyél? Hát, ki fog rólunk megemlékezni 200 év múlva? Hát nem tudom, szerintem sokkal hamarabb feledésbe merül a nevünk. Kész. Elmegyünk, akik még itt voltak velünk közvetlen kapcsolatban, még úgy emlékeznek ránk. Ha csak nem csinálunk valami óriási nagy dolgot, vagy valami óriási nagy hülyeséget, akkor hát amíg viszik az emlékeinket, még élni fogunk, de aztán eltűnünk a semmibe. Nem tudom. Na, hát azért vannak zsenik. És nézzük, ki van itt még. Hát mondjuk a neve annyira nem ismert, inkább a munkája. Satoshi Tajiri, 61 évet ült a mai napon. Ő a Pokémon megalkotója. David Fincher, amerikai filmrendező és videoklip készítő, 7. című film rendezője, Brad Pitt-tel, Morgan Freeman-nel, Harcosok klubja például ott a másik. Jack Black, amerikai színész. És hát ne feledkezzünk meg Marton Aronról, aki 130 évvel ezelőtt született, 1938-tól 1980-ban bekövetkezett haláláig a Gyulafehérvári Egyházmegye püspöke volt. A kommunista diktatúrával szembeni kiállása miatt 1949-ben letartóztatták, több évet töltött börtönben és házi őrizetben. Hát az ő neve sem fog egy hamar feledésbe merülni. A nagyszerűsége, a bátorsága miatt azt, amit ő megcsinált, nem tudom, hogy ki lenne képes a mai napon. Pofázni lehet a Facebookon, de amikor szembe kell menni az árral, na igen, ahhoz kell kurázsi, gerinc, és sorolhatnám. Nem véletlen, hogy a központi terünk, a Patkó, az ő nevét viseli. Pedig Csíkszentdomokoson született, nem Udvarhelyen, na, de megérdemli.

Kollányi Zsuzsi, aki a hétvégén itt lesz a Farkaslaki szenes napokon. Ha nem tévedek, vasárnap lép fel. Nem vennék erre mérget, de úgy tudom, hogy igen. Amúgy ezt le lehet csekkolni bárhol, bármikor. 8 óra 42 perc van, és péntek, és elmentek az első felhők, és látjuk az égnek a kékét, és akár még a napsugarakat is beszívhatjuk magunkba. Ezek az utolsó nyári napsugarak, mindenképpen az utolsó augusztusi napsugarak. Nyilván holnap, holnap után, és még hétfőn is lesz részünk benne, de így hétvégét megelőzve, készülve az utolsó kalendáriumi nyári hétvégére, akkor vegyük csak nyugodtan a dolgokat. Nem kell sietni, nem kell stresszelni, minden nyavajának a stressz a gyökere, úgyhogy csak csinyán azzal. Egy kis egészséges stressz, az mindig jól jön, de ha túlzásba visszük, annak rossz vége lesz, úgyhogy csak nyugi, hozzászei. A volte

0: like music. Star reklám.
1: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818. A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
2: A Fitfilben elindult az év egyik legjobb nyári ajánlata.
1: Egész augusztusban két hónapos bérletvásárlása esetén mi ajándékba adunk még egy teljes hónapot.
2: Igen, jól hallottad. 3 hónap edzés, több idő a céljaidra, több energia, több eredmény.
1: Akár a formádon szeretnél dolgozni, akár erősödni, akár egyszerűen csak jobban érezni magad a bőrödben, most itt a tökéletes alkalom.
2: 3 hónap edzés, 2 hónap áráért.
1: Fitfil nyár.
2: Csak augusztusban. Már a Fitfil Sport és Wellness Club. Milyen volt mennyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha? Egy szerelmes levél, vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Mennyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a mennyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Mennyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrom villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Mennyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is mennyasszonyi ruhát ölt.
3: Lambériát keres? Nálunk megtalálja! Hajópadló Lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodolem Kft. Székely Szent Királyon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.

Smokey, have you ever seen the rain? 7,5 perc választ el 9 órától. Újabb óra közeledik a végéhez a Vekkerből, és történik mindez többek közt a Huey Lewis kíséretében. Veled ragadtam, stuck with you.

0: hangulat és stílus. Nagy kedvencek. Ez a Star Rádió.
1: Nálunk nincs vakáció.
2: One United Nation. I share every little thing I own.

0: Javítják a játszótereket, sürgeti a miniszter a kifizetéseket, megkezdődik a megyei bajnokság. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Románia több milliárd eurót kap az Európai Unió Safe védelmi hitel keretéből, amelynek felhasználásáról a kormány tegnapi ülésén fogadott el határozatot. A több mint 16,6 milliárd eurós keretből a Védelmi Minisztérium mintegy 9,7 milliárd eurót kap, míg a belügy, a közlekedési tárca és a hírszerzés is részesül a forrásokból. A pénzt kizárólag az Európai Védelmi Ipari Beruházási Tervben szereplő projektekre és tervezett beszerzésekre lehet fordítani. A terv 35 projektet tartalmaz, ezek háromnegyedek katonai, közrendfenntartó és polgári védelmi felszerelések beszerzését célozza. A fennmaradó beruházások stratégiai fontosságú közúti közlekedési infrastruktúra fejlesztésre irányulnak. A mezőgazdasági támogatások gyors kifizetésére szólított fel Táncos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter. A tárca vezető a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében a terület alapú támogatásokhoz kapcsolódó ellenőrzések felgyorsítását, valamint a kifizetések mielőbbi lezárását kérte a mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökségektől. A cél az, hogy szeptember végéig teljesen lezárják ezeket a vizsgálatokat. Táncos Barna külön elismerését fejezte ki Hargita, Brejla, Ilfov, Brassó, Kovászna és Jalomincán megyéknek, ahol a támogatások kifizetési aránya már meghaladta a 99%-ot. Játszóterek karbantartása zajlik Székelyudvarhelyen, idén a Kóskároly utcai és a Csereháti játszótér korszerűsítése szerepel a városi költségvetésben. A munkát lakossági kérések alapján indították el, miután tavaly a Betlen negyedi Dávid Ferenc téri játszóteret is rendbe tették. A Kóskároly utcai játszótér karbantartása 550 ezer lejbe kerül.
1: Ezek szép, civilizált 21. századi játszóterek lesznek a munkálatok végére. A Kóskároly játszótér az több funkciót is fog kapni. Az egyik egy közlekedési pálya lesz, ahol kisebb gyerekek megtanulhatnak majd biciklizni a forgalmi szabályokat. Lesz egy idősek játszótere része ennek a területnek, ahol az idősek egy közösségi térként tudják ezt majd használni.
0: Mondta a híradónknak Dávid Endre alpolgármester. A Csereháti játszótéren főként a megrongálódott és elhasználódott játékelemeket cserélik ki, a munkára 50 ezer lejt fordítanak. A javítások mindkét helyszínen elkezdődtek, a Csereháti játszótér várhatóan 2 hét alatt készül el, a Kóskároly utcai munka időtartama pedig a játékelemek érkezésétől függ. Megkezdődik a Hargita megyei labdarúgóbajnokság alapszakasza a hétvégén. Az első fordulóban szombaton 10:30-től Balánpánya Csíkszentsimonnal, este 7-től a Borszéki Bükk a Szentegyházi Vasassal, vasárnap 17 órától az Etelaki Fenyő az Agyagfalvi Lendülettel játszik. A székelyudvarhelyi Olimpiákosz Székely-Keresztúri Egyesülés meccset október 25-ére halasztották, a székelyudvarhelyi Rosszélese szabadnapos lesz. Felkészülési mérkőzést játszik a férfi kézilabda csapat. A másodosztályos VSK Székelyudvarhely ma 18 órától a segesvári VSK-nál játszik tesztmeccset, majd szeptember 3-án csütörtökön 18 órakor az udvarhelyi sportcsarnokban csap össze a két együttes. Felmelegedés következik időjárásunkban, a hétvégére napsütést, gyenge széljárást jeleznek, csapadék nem valószínű. A legmagasabb reggeli hőmérsékleti értékek 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Hide and Seek, magyarul bujocska. Rudimentary Style Sound dalát hallhattuk, 7 és fél perccel járunk 9 óra után, de ez már a Wecker 4. órája, szép nyári reggelen, lassacskán délelőttön. Tegnap ünnepelte születésnapját, holnap pedig... holnap vagy ma? Nincs itt a plakát, azt hiszem, hogy ma. Lép fel a Farkaslaki Szenes Napokon a Titán együttes Szabó előtt zenekara, úgyhogy nem véletlenül folytatjuk vele, Isten éltesse őt így, egy nap távlatából is, te is én.

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Ha az ember messze menne, el ne feledje a házat, s annak melegét mi visszavár.
4: Augusztus utolsó hétvégéjén újra fellobban a közösség lángja Farkaslakán. Jön a 24. Farkaslaki Szenes Napok 3 nap tele élménnyel a Kalonda tetőn. Lovas programok, nagyszabású futóverseny, offroad versenyek, családi és gyermekprogramok, finom falatok és hajnalig tartó bulik. A színpadon többek között Nagy Bogi, a 4-es Street, a Titán, Király Viktor, Dr. Béres és Kollányi Zsuzsi. Augusztus 28 és 30 között találkozzunk Farkaslakán. A részletes programot keresd a Szenes Napok Facebook oldalán. 24. Farkaslaki Szenes Napok, a közösség lángja.
5: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál 2 egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
6: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
7: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
6: Épp a Héra új színeit nézegetem.
7: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
6: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak Héra színezett festékekre és díszvakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
7: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk színt az álmaidnak, és most szuperárakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és díszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz.
6: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
8: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
9: Ha a polcra gondolok, amit 3-szor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
10: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
11: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
10: Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében.
11: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
10: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
9: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
12: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfű.
13: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

California Dreaming, California álmodik. Hát igen, ott még álmodnak, ott még messze a reggel, most a éjféltájt járnak. Csütörtökről péntekre virradó éjszaka, mi egy picit előrébb vagyunk, legalább így legyünk előttük. 9 óra után járunk 19 perccel. Az Urbánál hívja fel a figyelmet, elindult egy kampány, ami a jegyekkel kapcsolatos, érvényesítsd a jegyed címmel, és közlik, hogy megkezdődött a jegyek és a bérletek ellenőrzése az Urbánál RT buszain. Vásárolt jegy esetén ugye a jegyet az érvényesítőbe kell helyezni, hogy az rányomtassa a szükséges adatokat, nyilván még egyszer ne tud használni. Ne potyázzál, hogy egy-egyet veszel, és kétszer utazol. Ez amúgy éppen most próbáltam ki az elmúlt hétvégén Magyarországon is a metróval. Benyomod, csak akkor rányomja az órát is. Talán egy óráegyérvés. Na, de visszatérve a mi buszjainkra, bérletkártya esetén a kártyát oda kell tartani az érvényesítő készülékhez, hogy az utazás megfelelően rögzítésre és érvényesítésre kerüljön, és nem mellékesen azért statisztikai adat szempontjából is fontos, tudják, hogy hányan utaznak bérlettel, hányan utaznak jeggyel. És azt is közlik, hogy elsősorban figyelemfelhívással és tájékoztatással szeretnének segíteni, mármint az urbánások, hogy mindenki megismerje és be is tartsa a szabályokat. Számítanak az utasok együttműködésére és segítőkészségére. Mint írják közösen, egy szabályosabb, gördülékenyebb és igazságosabb közösségi közlekedést alakítanak ki. És köszönik. Így szól, idézem, köszönjük, hogy figyelsz rá, hogy jegyed vagy bérleted mindig megfelelően érvényesítve legyen. Úgy legyen.

Never Can Say Goodbye énekelt a Communards. 9 óra után járunk 25 perccel. Péntek van. Kicsikét foglalkozzunk a régi-régi nagy slágerekkel. Talán egy kicsikét méltatlanul elfeledett slágerekkel. A dal, amit ismerünk, vagy rögtön felismerünk, ha halljuk, de úgy igazából, ha most kéne megnevezni, előszedni a skatujából, nem lennénk rá képesek, mert nem jutna eszünkbe. De ha beugrik, igen, nagyjából így reagálunk. Nos, volt egyszer egy zenekar, amelynek frontembere elment szólózni. Lionel Richie-ről van szó, aki a Commodores-ból 1982-ben kilépve szólóban szupersztár lett, a korábbi zenekarát pedig ekkor sokan már szinte el is temették. A Commodores viszont nem adta fel. 1985-ben előálltak egy dallal, amely meglehetősen elegáns üzenet volt a világnak, hogy azért Richie nélkül is tudunk mi valamit. Ez lett a Night Shift. A dal Marvin Gaye és Jackie Wilson emlékére született, akik mindketten nem sokkal korábban haltak meg, és valami egészen különleges hangulatot sikerült teremteniük. A Night Shift, éjszakai műszak, ugye, ez a címe, nem akar nagyot mondani, egyszerűen csak szépen csendesen emlékezik. Talán ezért működik ennyire jól. Ez nem az a dal, amit feltétlenül egy zsúfolt diszkóban akarunk hallani, inkább az ének közepén. Amikor már elhalkul körülöttünk a világ, nincs már az a rohanás, és marad egy kis idő a gondolatokra. A Commodoresnak pedig ez lett a Lionel Richie utáni korszak legnagyobb dobása, egyben az egyetlen Grammy-díjas daluk. Nagy visszatérésnek ígérkezett, de végül ez lett a hattyú daluk. Éjszakai műszak, Night Shift.

0: 100.8. Mi nyáron sem lazítunk, ezért vagyunk változatosak. Sztár Rádió.
1: Mamo, listo. Salud, muchacho. Por esa mujer.

Nick Jonas, Never Let You Go, 9 óra 41 perc van, újabb időutazás, egy nagy sláger kedvéért. Van az a dal, amelyről szinte mindenki azt hiszi, hogy az előadója találta ki. Laura Branigan és a Self Control tipikusan ilyen, pedig az amerikai énekesnő csak kölcsönvette a dalt, és valljuk be, elég jól állt neki. A Self Control eredetét egy olasz énekes Ralph készítette 1984-ben. Branigan ugyanabban az évben vette fel a saját változatát, amely aztán akkorát szólt, hogy a legtöbbünk fejében már ez lett az eredeti. A dal Amerikában is, több európai országban is a slágerlisták élére került, és van ebben valami egészen különös. A zene egyszerre csillogó és sötét, lendületes és kicsi nyugtalanító, mintha egy olyan éjszakáról szólna, amelyről az ember már délután tudja, hogy nem lesz jó vége, de azért csak elindul. A szöveg egy éjszakai világról mesél, ahol könnyű elveszíteni a kontrollt. Laura Branigan hangja pedig pontosan ezt az érzést hozza, vágyat, bizonytalanságot és azt a bizonyos majd lesz valahogy életérzést. Branigan sajnos túl korán, mindössze 52 évesen ment el 2004-ben, de hagyott nekünk néhány olyan dalt, főleg ezt, amelyeket évtizedekkel később is ugyanazzal az érzéssel hallgatunk, és ha van dal, amelyikhez tényleg illik az éjszaka, az ez. Fények, neonok, egy kis veszély, és az érzés, hogy talán jobb lenne hazamenni, csak éppen még nem akarunk. Laura Branigan, In Control, Self Control.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak, vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: A Fitfilben elindult az év egyik legjobb nyári ajánlata.
4: Egész augusztusban két hónapos bérletvásárlása esetén mi ajándékba adunk még egy teljes hónapot.
3: Igen, jól hallottad. Három hónap edzés, több idő a céljaidra, több energia, több eredmény.
4: Akár a formádon szeretnél dolgozni, akár erősödni, akár egyszerűen csak jobban érezni magad a bőrödben, most itt a tökéletes alkalom.
3: Három hónap edzés, két hónap áráért.
4: Fitfil nyár.
3: Csak augusztusban. Vár a Fitfil Sport és Wellness Club.
4: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
5: Itt az idő a változásra, a Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők.

0: Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
1: Pizza? Ham. Burger? Ham. Napi menü? Ham. Gyrosz? Ham. Éhes vagy? Ham. Kattalj rá a kajára!
2: Közérdekű hirdetés következik.
3: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.

sem lazítunk. Hangulati stílus. Stílus. A Star Rádióban. Want it? Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Wait. Miénk a nyár. Star Rádió.

Francesco Napoli, Tornero, 4 perc múlva jönnek a hírek, bár ez is hír, már 469-re emelkedett a Nepál és Kína határán két napja történt pusztító villámáradás halálos áldozatainak száma. A hatóságok beszámolója szerint több mint 1400 embert még mindig keresnek, tehát könnyen lehet, hogy ők sincsenek már életben, de hát a reményt ugye nem szabad feladni. Az eltűntek közül legalább 540 külföldi, köztük 3 magyar. A két napja történt katasztrófát egy gleccserről lezuduló jég és törmelék lavina okozta. A lavina előbb eltorlaszolt egy folyót, majd a felgyűlemlett víz hatalmas árhullám formájában zúdult le. Szörnyű nézni ezeket a videókat, és akkor nézed csak annak, hogy túlélt, ezt nem lehet túlélni. Már láttunk ilyen szerencsésebb túlélést is, hogy éppen időben el tudott menekülni, mielőtt jött volna sár, szikla, jég, víz, lavina. Fú, borzasztó. Yes.

0: Új szabályozás érvényes az építkezésekre. Jövő héten egyeztet a pártokkal az elnök. Bajnokok ligája meccset játszik az asztali tenisz csapat. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Szeptember elején újabb kormányalakítási egyeztetést tart a pártokkal Nikus Jordán államfő. Az elnök szerint a parlamenti vakáció idején azért nem tett újabb kormányfői jelölést, mert nem látott esélyt a szükséges parlamenti többség kialakítására. Közölte, hogy szeptember 1-én formális vagy informális konzultációt tart a pártokkal, szerinte jelenleg egy pártpolitikai kabinet megalakulása valószínűbb, mint egy technokrata kormányi. Az országos helyreállítási terv beruházásainak lezárásáról egyeztetett tegnap a prefektusokkal és a megyei hatóságok képviselőivel Ilie Bolozsán ügyvivő miniszterelnök. Az augusztus végéig be nem fejezett beruházások folytatását a saját forrásból kell finanszírozniuk a helyi önkormányzatoknak. Október végéig felmérik a befejezetlen projekteket, valamint a munkálatok befejezéséhez szükséges összegeket. Ha a beruházások év végéig elkészülnek, csak az augusztus után elvégzett munkálatokat kell saját forrásból állniuk, ellenkező esetben viszont a korábban lehívott összegeket is vissza kell fizetniük. Új szabályozást lépett hatályba az építkezésekre és egyéb építési munkálatokra vonatkozóan. A székelyudvarhelyi helyi rendőrség arra kéri a lakókat, hogy építési vagy bontási munkálatok megkezdése előtt ellenőrizzék, szükség van-e engedélyre, bejelentésre vagy más jogi eljárásra. Az engedély nélkül végzett munkálatok, illetve az építési engedélytől vagy a jóváhagyott műszaki dokumentációtól való eltérés jelentős pénzbírságot vonhat maga után. A bírság összege egyes esetekben akár 1 millió le is lehet, míg engedély nélküli építkezés vagy a műszaki előírások megszegése esetén 50 000 lejtől indulhat. A bizonytalan esetekben a munkálatok megkezdése előtt a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal urbanisztikai osztályán kérhető tájékoztatás. A franciaországi Lille városában zajlanak a férfi asztali tenisz bajnokok ligája küzdelmei. A székelyudvarhelyi asztali teniszklub ma 13 órakor játssza az első mérkőzését, az első fordulóban a dán bajnok Roskilde Bordtenisz ellen. Az udvarhelyiek a Sebastian Losó, Tamás Szabolcs, György Szilárd és Simó Éliás Máté összeállításban vesznek részt a BL csoportmeccseken, a hétvégén még a cseh El Nino Prága és a spanyol Olot együttes ellen is asztalhoz állnak. Az Európa Liga főtáblájára jutott a Ferencváros. A rájátszás visszavágóit játszották az Európai Labdarúgó Kupákban tegnap este. Az Európa Liga selejtezőjében a Ferencváros 4-0-ra kiütötte a török Trabzonspor együttesét. A gólokat Ododa, Marius Corbu, Yusuf és Lisztes Krisztián szerezték. A román bajnok Krajovai Universitátja az örmény Ararat Arménia együttesénél az utolsó percekben kapott góllal 1-0-ra kikapott, így az örmény csapat jutott az Európa Liga főtáblájára. A román bajnok a Konferencia Ligában játszik majd. Változékony időjárás lesz a mai napon, térségünkben főleg napsütésre lehet számítani, a széljárás gyenge marad, csapadék nem valószínű. A hőmérsékleti értékek 22 fok körül alakulnak a délelőtti és déli órákban. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Csillagok hangja.

ABCDEFU, ez volt Gail dala, 9 perccel járunk 10 óra után. Megy tovább a szép nyári délelőtt, megvoltak a legfrissebb hírek, és folytatódik a Wecker is. Ezen a héten ugye a hosszabbított verzióját hallhatták. Nem tudom, hogy lesz jövő héten, hétfőn megjövök, aztán nem, de megy tovább az élet, nem lesz semmi gond, de ez annyira egyszerű.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak. A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például az Eurodog nedves kutya eleden 1240 g-os kiszerelésben mindössze 5,99 bani darabonként. Olcsó és jó az állatoknak. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
5: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál két egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
6: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.

Lady Violet és Calling Your Name. 10 óra után járunk 19 perccel. A legújabb sláger téma az anyaországi Bayer Konstrukt csődeljárása. Ráadásul a tulajdonos ugye erdély származása, tehát kötődik hozzánk. Természetesen mindenki a maga politikai szemüvegén keresztül nézi a történetet. A Tisza párti oldal nagyjából azt mondja, végre így kell ezt csinálni, vissza kell szerezni az állam által elherdált milliárdokat. A másik oldal pedig lám-lám megérkezett a Tisza kormány, és már is sikerült egy nagy magyar építőipari céget csődbe kergetni. Csak hogy van itt egy apró, de meglehetősen fontos részlet. A csőd, illetve az eljárás nem feltétlenül összeomlás, hanem ebben a helyzetben tárgyalási pozíciót is jelenthet. A magyar kormány ugyanis azt mondta, köszönjük, de mégsem kérjük a bosnyáktéri irodakomplexumot, az eddig kifizetett 314 milliárd forintos vételár előleget pedig visszakérjük. Erre a Bayer Konstrukt nagyjából azt mondhatta, rendben, ha ti így, akkor mi úgy. És innentől kezd érdekessé válni a történet. Mert a csődeljárás lényege éppen az, hogy időt és védelmet ad a cégnek a hitelezőkkel szemben, és lehetőséget teremt egy egyességre. Magyarul nem feltétlenül az a cél, hogy mindenki kapja vissza az utolsó fillérig, ami neki jár, aztán húzzuk le a rólót, hanem az, hogy valahogy megállapodjanak. És itt jön az ügy egyik legérdekesebb mondata. Egy ingatlan jogban jártas ügyvédtől szerint a tulajdonosi háttér képes lenne a tartozások rendezésére most így ebben a pillanatban, csak éppen nem akarja feláldozni a már megszerzett vagyont. Vagyis könnyen lehet, hogy ez nem egy klasszikus jaj, szegény cég tönkretette a kormánytípusú történet, hanem egy meglehetősen tudatos taktikai lépés. A cég pedig akár az is lehet, hogy a bírósági csatározás helyett tárgyalóasztalhoz kényszeríteni az államot. És a végén mégis megszülessen valamilyen megállapodás arról a bizonyos bosnyáktéri irodakomplexumról. Magyarán a magyar kormány azt mondja, hogy nem vesszük meg, adjátok vissza a pénzt, a Bayer pedig azt, hogy rendben, akkor csődvédelem és beszéljük meg, hogyan tovább. Így aztán lehet, hogy ennek a történetnek nem az lesz a vége, hogy egyik oldalon győz a Tisza, a másikon pedig becsődöl a Bayer, hanem az, hogy mindenki leül egy asztalhoz, előveszi a számológépet, és megpróbálja kitalálni, hogyan lehet ebből úgy kijönni, hogy a végén mindenki azt mondhassa, tulajdonképpen mi jártunk jól. A politikai kommunikációban ez lehet kormányzati siker, a másik oldalról pedig ellenzéki visszaszúrás, hogy állj szabad, Petike, azt a kását nem eszik olyan forron. Attól függően melyik oldalról nézzük. Ez most egy sakkjáték. A kormány lépett egyet, a Bayer válaszolt, most pedig az a kérdés, kikényszeríti majd a másikat arra, hogy előbb engedjen. Netán megegyeznek egy döntetlenben. Amúgy is, itt is minden, de abszolút minden a pénzről szól. Jó, oké, a másik oldalról némi politikai tőkét is kovácsoljunk belőle, hogy lám, visszaszerezzük mi az ellopott pénzt, de amúgy minden a pénzről szól. It's all about the money.

10 óra 39 perc van, megy tovább a péntek, augusztus 28-a, és egy újabb zenei utazás vissza. Hát annyira nem messzire, mint korábban, nem a 80-as években, hanem az ezredforduló tájékára. 1998-ban Cher 52 éves volt, amikor megjelent a Believe című dala. És valószínűleg kevesen gondolták, hogy egy ilyen korú énekesnő fogja megcsinálni az évtized egyik legnagyobb popslágerét. Ráadásul egy olyan hangzással, amit akkor még alig hallottunk. Cher hangját ugyanis egy akkoriban új stúdió technológiával kezdték el torzítani. Ez volt az autotune, amit eredetileg arra találta ki, hogy kijavítsa az ének hang apró pontatlanságait. A Believe-ben viszont már nem eldugni akarták, hanem megmutatni. Így született meg az a furcsán robotikus, darabos hangzás, amelyből később egy egész popzenei korszak egyik legfontosabb kelléke lett. A kiadó eleinte nem is lelkesedett érte, túl furcsának tartották, Cher viszont ragaszkodott hozzá, és milyen jól tette, a Believe több mint 20 országban lett listavezető, Grammy-díjat is hozott neki, a dal ráadásul nem egyszerűen egy 90-es évekbeli sláger lett, megváltoztatta azt is, ahogyan a popzenében az énekhanghoz viszonyulunk. Amit akkor még különleges trükknek gondoltunk, abból már a teljesen hétköznapi hangzás lett, és talán éppen ezért jó ma is hallgatni, benne van a 90-es évek vége, amikor a jövő még tényleg jövőnek tűnt, a zenében pedig egyetlen új hangzás képes volt mindenkit meglepni. Cher hit benne, és biztos ma is hisz. Believe.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: Milyen volt mennyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Mennyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok. Egy kiállítás, amely nem csak a mennyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Mennyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrom villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Mennyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is mennyasszonyi ruhát ölt.
3: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket.

0: Részletek a skorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Skorpion Trans.
1: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
2: Tartson lépést a világgal, utazzon a Transp Tourral.
3: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
2: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
3: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
2: Ha indulsz, ha érkezel, Transp Tour International.

0: Új szabályozás érvényes az építkezésekre. Jövő héten egyeztet a pártokkal az elnök. Bajnokok ligája meccset játszik az asztali tenisz csapat. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Szeptember elején újabb kormányalakítási egyeztetést tart a pártokkal Nikus Jordán államfő. Az elnök szerint a parlamenti vakáció idején azért nem tett újabb kormányfői jelölést, mert nem látott esélyt a szükséges parlamenti többség kialakítására. Közölte, hogy szeptember 1-én formális vagy informális konzultációt tart a pártokkal, szerinte jelenleg egy pártpolitikai kabinet megalakulása valószínűbb, mint egy technokrata kormányi. Az országos helyreállítási terv beruházásainak lezárásáról egyeztetett tegnap a prefektusokkal és a megyei hatóságok képviselőivel Ilie Bolozsán ügyvivő miniszterelnök. Az augusztus végéig be nem fejezett beruházások folytatását a saját forrásból kell finanszírozniuk a helyi önkormányzatoknak. Október végéig felmérik a befejezetlen projekteket, valamint a munkálatok befejezéséhez szükséges összegeket. Ha a beruházások év végéig elkészülnek, csak az augusztus után elvégzett munkálatokat kell saját forrásból állniuk, ellenkező esetben viszont a korábban lehívott összegeket is vissza kell fizetniük. Új szabályozást lépett hatályba az építkezésekre és egyéb építési munkálatokra vonatkozóan. A székelyudvarhelyi helyi rendőrség arra kéri a lakókat, hogy építési vagy bontási munkálatok megkezdése előtt ellenőrizzék, szükség van-e engedélyre, bejelentésre vagy más jogi eljárásra. Az engedély nélkül végzett munkálatok, illetve az építési engedélytől vagy a jóváhagyott műszaki dokumentációtól való eltérés jelentős pénzbírságot vonhat maga után. A bírság összege egyes esetekben akár 1 millió le is lehet, míg engedély nélküli építkezés vagy a műszaki előírások megszegése esetén 50 ezer lejtől indulhat. A bizonytalan esetekben a munkálatok megkezdése előtt a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal urbanisztikai osztályán kérhető tájékoztatás. A franciaországi Lille városában zajlanak a férfi asztali tenisz bajnokok ligája küzdelmei. A székelyudvarhelyi asztali teniszklub ma 13 órakor játssza az első mérkőzését, az első fordulóban a dán bajnok Roskilde Bordtenisz ellen. Az udvarhelyiek a Sebastian Losó, Tamás Szabolcs, György Szilárd és Simó Éliás Máté összeállításban vesznek részt a BL csoportmeccseken, a hétvégén még a cseh El Nino Prága és a spanyol Olot együttes ellen is asztalhoz állnak. Az Európa Liga főtáblájára jutott a Ferencváros. A rájátszás visszavágóit játszották az Európai Labdarúgó Kupákban tegnap este. Az Európa Liga selejtezőjében a Ferencváros 4-0-ra kiütötte a török Trabzonspor együttesét. A gólokat Ododa, Marius Corbu, Yusuf és Lisztes Krisztián szerezték. A román bajnok Krajovai Universitátja az örmény Ararat Arménia együttesénél az utolsó percekben kapott góllal 1-0-ra kikapott, így az örmény csapat jutott az Európa Liga főtáblájára. A román bajnok a Konferencia Ligában játszik majd. Változékony időjárás lesz a mai napon, térségünkben főleg napsütésre lehet számítani, a szélgyárás gyenge maradt, csapadék nem valószínű. A hőmérsékleti értékek 22 fok körül alakulnak a délelőtti és déli órákban. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám. 10 éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Ha az ember messze menne, el ne feledje a házat, annak melegít mi visszavár.
3: Augusztus utolsó hétvégéjén újra fellobban a közösség lángja Farkaslakán. Jön a 24. Farkaslaki Szenes Napok 3 nap tele élménnyel a Kalonda tetőn. Lovas programok, nagyszabású futóverseny, offroad versenyek, családi és gyermekprogramok, finom falatok és hajnalig tartó bulik. A színpadon többek között Nagy Bogi, a 4-es Street, a Titán, Király Viktor, Dr. Béres és Kollányi Zsuzsi. Augusztus 28 és 30 között találkozzunk Farkaslakán. A részletes programot keresd a Szenes Napok Facebook oldalán. 24. Farkaslaki Szenes Napok, a közösség lángja.
4: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vádolunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
5: Vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak. A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például az Eurodog nedves kutya eledel 1240 g-os kiszerelésben mindössze 5,99 bani darabonként. Olcsó és jó az állatoknak. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
6: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
7: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
6: Épp a héra új színeit nézegetem.
7: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
6: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak héra színezett festékekre és díszvakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
7: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk szint az álmaidnak, és most szuperárakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafa festéket és díszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz.
6: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
8: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
9: Közérdekű hirdetés következik.
10: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
9: Közérdekű hirdetést hallottak.

11 óra után járunk 18 perccel, újabb időutazás az örök slágerek világába. Kevés olyan zenei találkozás van, amely már önmagában is zenei esemény, kuriózum. Paul McCartney és Michael Jackson ilyen páros volt. Az egyik a Beatles legendája, a másik a pop királya. És összeültek, hogy írjanak néhány dalt. Az 1983-as Say meglepően gyorsan született. Jackson telefonon kereste meg Paul-t, aztán együtt elkezdtek dolgozni Londonban, a dalból pedig később világsláger lett, 6 hétig vezette az amerikai slágerlistát, és ma is úgy hangzik, mintha eleve erre a két hangra találták volna ki. A történetnek azonban van egy egészen érdekes fordulata. McCartney egyszer megmutatta Jacksonnak, hogy milyen jó üzlet a dalszerzői jog. Ha valaki lejátsza vagy streameli a dalodat, vagy azt a dalt, amelynek jogaival te rendelkezel, akkor te pénzt kapsz érte. Jackson megjegyezte a leckét, néhány évvel később pedig megvásárolta a Beatles dalok jelentős részének jogait is. Paul később már alig ha mosolygott ezen olyan jókedvűen, meg is haragudott Jacksonra. És még valami, a Say klipjében McCartney és Jackson egy vándorló szélhámos párost alakítanak, akik valami csodaszert próbálnak rásózni az emberekre. A filmet azon a kaliforniai ranchon forgatták, amely annyira megtetszett Jacksonnak, hogy néhány évvel később meg is vásárolta, ebből lett a Neverland. Két legenda, egy dal, egy furcsa történet és egy sláger, amelyet azóta is nehéz megunni. Paul McCartney és Michael Jackson. Say. Kaigo is feldolgozta nem olyan rég. Ez az eredeti.

Mester Tamás, szabadíts fel! Újabb időutazás, 43 éves. Ha egy szerelmes dalokból összeállított válogatásról van szó, a The Police Every Breath You Take című dala szinte biztosan előkerül. Csak hogy van egy kis bökkenő. Ez egyáltalán nem egy szerelmes dal. A hangom is elment. Szóval Sting írta, és később elmesélte, hogy meglehetősen sötét időszakban született. A dalszövege előhallásra romantikusnak tűnhet, de ha jobban odafigyelünk, inkább egy megszállott ember monológia. Valakié, aki figyel, követ, ellenőriz, és egyszerűen nem képes elengedni a másikat. Minden lélegzetedet figyelem, minden lépésedet, minden mosolyodat. Hát így már egészen más a történet. Sting egyébként maga is meglepődött azon, hogy mennyien romantikus dalként hallgatták. Azt mondta, a dal hangulata és a dallam annyira megtévesztő, hogy az emberek egyszerűen rávetítették a saját szerelmi történetüket. A zene pedig tényleg gyönyörű, Andy Summers gitárjátéka szinte lebeg a dal fölött, Stuart Copeland dobjai pedig csak finoman tartják mozgásban, semmi harsányság, semmi fölösleges, ettől lesz egyszerre gyönyörű és nyugtalanító. A dal 1983-ban jelent meg, és a The Police legnagyobb slágere lett, azóta pedig valószínűleg több esküvőn hangzott el szerelmes dalként, mint ahány alkalommal valaki tényleg értelmezni próbálta a szövegét. Úgyhogy ha a legközelebb ezt halljuk, ne feltétlenül a nagy szerelmet keressük benne, lehet, hogy valaki titokban éppen figyel. The Police, Every Breath You Take, minden lélegzetet.

3:12 lesz hamarosan, addig azonban még talán van időnk tenni egy zenei utazást a múltba. Talán az egyik legjobb példa arra, hogyan tud egy régi dal több mint másfél évtizeddel később újjászületni, ráadásul úgy, hogy még az eredeti sikerét is túlszárnyalja, van ilyen. Elton John 1974-ben énekelte el a Don't Let the Sun Go Down on Me című dalt. Szép siker lett belőle, de azért nem lett belőle minden idők egyik legnagyobb Elton slágere. Aztán eltelt 17 év, és jött George Michael. George Michael nagy rajongója volt Elton Johnnak, és főleg ennek a dalnak. 1991-ben egyik londoni koncertjén Elton Johnnal énekelte el. Tulajdonképpen úgy történt, hogy a világkörüli turnéjának utolsó állomásán Londonban szólt Eltonnak, hogy te nem ugornál be, végig turnéztem ezzel a dallal az egész világot, de ha te is belépsz, akkor az úgy érdekes lesz. És a közönség reakciója annyira elsöprő volt, hogy a felvételt kislemezen is kiadták. Ekkor történt a feltámadás. A régi Elton dal új életet kapott, csak most már két szupersztár hangján. A duett Nagy-Britanniában az első helyig jutott, miközben Elton eredeti felvétel annak idején csak a 16. helyig ért el. Talán ezért is működik ennyire, nem egyszerűen újra felvették a dalt, hanem teljesen más karaktert adtak neki. Elton hangja hozza a 70-es évek érzelmességét, George Michael pedig hozzáteszi azt a kristálytiszta, erőteljes éneklést, ami annyira jellemző volt rá. És van valami szép abban, hogy George Michael

0: like music. Star reklám.
1: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818. A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
3: Étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
4: Mielőtt elindulna vásárolni, nézzen körül online. A húsmíves Deák teljes kínálatát most már könnyedén elérheti a deákhús.ro honlapon, ahol a minőségi hagyományosan előállított hústermékekről minden fontos információ megtalálható. És ha még többre kíváncsi, kövesse a húsmíves Deák Facebook oldalt, ahol friss hírek, újdonságok és ajánlatok várják. A húsmíves Deák célja változatlan. Hagyományos módon készült, friss és megbízható hentesárok a legjobb minőségben, kedvező áron. Ha személyesen vásárolna, látogassa meg üzleteinket, húsmíves Mészárszék a Solymosi utca 9-es szám alatt, Deák Hús Sziget a Sziget utca 39-es szám alatt, illetve Deák Hús ABC a Rákóczi Ferenc 12-es szám alatt. Húsmíves Deák. Friss kézműves házhoz.
0: Reklámot hallottak.
5: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: Új szabályozás érvényes az építkezésekre. Jövő héten egyeztet a pártokkal az elnök. Bajnokok ligája meccset játszik az asztali tenisz csapat. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Szeptember elején újabb kormányalakítási egyeztetést tart a pártokkal Nikus Ordán államfő. Az elnök szerint a parlamenti vakáció idején azért nem tett újabb kormányfői jelölést, mert nem látott esélyt a szükséges parlamenti többség kialakítására. Közölte, hogy szeptember 1-én formális vagy informális konzultációt tart a pártokkal, szerinte jelenleg egy pártpolitikai kabinet megalakulása valószínűbb, mint egy technokrata kormányi. Az országos helyreállítási terv beruházásainak lezárásáról egyeztetett tegnap a prefektusokkal és a megyei hatóságok képviselőivel Ilie Bolozsán ügyvivő miniszterelnök. Az augusztus végéig be nem fejezett beruházások folytatását a saját forrásból kell finanszírozniuk a helyi önkormányzatoknak. Október végéig felmérik a befejezetlen projekteket, valamint a munkálatok befejezéséhez szükséges összegeket. Ha a beruházások év végéig elkészülnek, csak az augusztus után elvégzett munkálatokat kell saját forrásból állniuk, ellenkező esetben viszont a korábban lehívott összegeket is vissza kell fizetniük. Új szabályozást lépett hatályba az építkezésekre és egyéb építési munkálatokra vonatkozóan. A székelyudvarhelyi helyi rendőrség arra kéri a lakókat, hogy építési vagy bontási munkálatok megkezdése előtt ellenőrizzék, szükség van-e engedélyre, bejelentésre vagy más jogi eljárásra. Az engedély nélkül végzett munkálatok, illetve az építési engedélytől vagy a jóváhagyott műszaki dokumentációtól való eltérés jelentős pénzbírságot vonhat maga után. A bírság összege egyes esetekben akár 1 millió le is lehet, míg engedély nélküli építkezés vagy a műszaki előírások megszegése esetén 50 ezer lejtől indulhat. A bizonytalan esetekben a munkálatok megkezdése előtt a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal urbanisztikai osztályán kérhető tájékoztatás. A franciaországi Lille városában zajlanak a férfi asztali tenisz bajnokok ligája küzdelmei. A székelyudvarhelyi asztali teniszklub ma 13 órakor játssza az első mérkőzését, az első fordulóban a dán bajnok Roskilde Bordtenisz ellen. Az udvarhelyiek a Sebastian Losó, Tamás Szabolcs, György Szilárd és Simó Éliás Máté összeállításban vesznek részt a BL csoportmeccseken, a hétvégén még a cseh El Nino Prága és a spanyol Olot együttes ellen is asztalhoz állnak. Az Európa Liga főtáblájára jutott a Ferencváros. A rájátszás visszavágóit játszották az európai labdarúgó kupákban tegnap este. Az Európa Liga selejtezőjében a Ferencváros 4-0-ra kiütötte a török Trabzonspor együttesét. A gólokat Ododa, Marius Corbu, Yusuf és Lisztes Krisztián szerezték. A román bajnok Krajovai Universitátja az örmény Ararat Arménia együttesénél az utolsó percekben kapott góllal 1-0-ra kikapott, így az örmény csapat jutott az Európa Liga főtáblájára. A román bajnok a Konferencia Ligában játszik majd. Változékony időjárás lesz a mai napon, térségünkben főleg napsütésre lehet számítani, a szélgyárás gyenge marad, csapadék nem valószínű. A hőmérsékleti értékek 22 fok körül alakulnak a délelőtti és déli órákban. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: képlet.
1: I like music.
0: Sztárreklám.
2: Figyelem, figyelem! Iskola kezdésre felkészülni. Iskolástáskák és toltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolástáskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál a Fitfilm mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
3: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
4: Utazz velünk és nyerj! Az Urbánom és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál két egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbánom, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
5: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
6: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
0: Reklámot hallottak.
7: Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió.

Compact Disco a szívünk hangja. A rádió is lehet a szívünk hangja néha. Hát most az lesz, mert egy olyan dallal búcsúzom, amelyet nagyon ritkán játszom. Nagyon-nagyon ritkán játszom. Mert ez a kedvenc dalom. Tehát sok dalt szeretek, sok zenei műfajban, de ez a kedvenc. Ez a Nonplus Ultra. Már akkor, amikor megjelent, már akkor azzá vált, és azóta én nem akarom elcsépelni, mint a félnék tőle. Lehet, hogy hülyeség, de ez van. Na, és akkor tényleg. A The Cars együttesnek volt néhány igazán nagy slágere, de ha a zenekar egész pályafutás alatt csak egyetlen dalt ír meg, akkor is helyük lenne a halhatatlanok között. A Drive című szerzeményüknek köszönhetően. A dalt Rick Ocasek írta, és ahogy a The Cars legtöbb számát is mondhatni, de a főéneket ezúttal Benjamin Orr kapta. Ocasek hangja remegül illette a zenekar kissé hűvös, ironikus világához, de ehhez a dalhoz Orr melegebb, melankolikusabb hangja kellett. A Drive egészen más volt, mint amit a The Cars-tól addig megszoktunk. Nem pörgös új hullámos sláger, hanem egy lassú, szinte lebegő ballada. Ocasek később azt mondta, valamilyen idegösszeroppanásról szólhatott, csak éppen nem a sajátjáról. Igazából nehéz megmondani, hogy miről is szól. Egy kapcsolat végéről? Egy elveszett emberről? Arról, amikor már segítenél valakin, de nem tudod helyette megoldani az életét? Aztán 1985-ben jött a Live Aid, és a dal kapott még egy jelentést. David Bowie ezt választotta az etiópiai éhínségről szóló megrázó képsorok alá. A dal így milliók számára már nem csak egy kapcsolat, hanem egy kiszolgáltatottság és segítség kérdéséről is szólt. A Drive lett a The Cars legnagyobb slágere, és azóta is szinte kötelező dal a minden valamire való romantikus válogatáson. És egy együttes munkásságában nem kell két halom lemez, elég egyetlen egy olyan dal, amelyik 40 év után is ugyanúgy megállít egy pillanatra. The Cars és Drive. Ezzel a dallal búcsúzom, egyelőre csak hétfőig. Addig is kívánom a legjobbakat. Szász Csabát hallották, kellemes hétvégét. Ciao.

0: I like music.
1: Sztárreklám.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: Milyen volt mennyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Mennyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a mennyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Mennyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrom villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Mennyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is mennyasszonyi ruhát ölt.
4: Itt az idő a változásra, a Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
5: Pizza?
6: Ham.
5: Burger?
6: Ham.
5: Napi menü?
6: Ham.
5: Gyrosz?
6: Ham.
5: Éhes vagy?
6: Ham. Kattalj rá a kajára!
3: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az Omniasig Ecopilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az Ecopilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az omniasig.ro honlapon.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
9: Reklámot

0: Új szabályozás érvényes az építkezésekre. Jövő héten egyeztet a pártokkal az elnök. Bajnokok ligája meccset játszik az asztali tenisz csapat. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Szeptember elején újabb kormányalakítási egyeztetést tart a pártokkal Nikus Jordán államfő. Az elnök szerint a parlamenti vakáció idején azért nem tett újabb kormányfői jelölést, mert nem látott esélyt a szükséges parlamenti többség kialakítására. Közölte, hogy szeptember 1-én formális vagy informális konzultációt tart a pártokkal, szerinte jelenleg egy pártpolitikai kabinet megalakulása valószínűbb, mint egy technokrata kormányi. Az országos helyreállítási terv beruházásainak lezárásáról egyeztetett tegnap a prefektusokkal és a megyei hatóságok képviselőivel Ilie Bolozsán ügyvivő miniszterelnök. Az augusztus végéig be nem fejezett beruházások folytatását a saját forrásból kell finanszírozniuk a helyi önkormányzatoknak. Október végéig felmérik a befejezetlen projekteket, valamint a munkálatok befejezéséhez szükséges összegeket. Ha a beruházások év végéig elkészülnek, csak az augusztus után elvégzett munkálatokat kell saját forrásból állniuk, ellenkező esetben viszont a korábban lehívott összegeket is vissza kell fizetniük. Új szabályozást lépett hatályba az építkezésekre és egyéb építési munkálatokra vonatkozóan. A székelyudvarhelyi helyi rendőrség arra kéri a lakókat, hogy építési vagy bontási munkálatok megkezdése előtt ellenőrizzék, szükség van-e engedélyre, bejelentésre vagy más jogi eljárásra. Az engedély nélkül végzett munkálatok, illetve az építési engedélytől vagy a jóváhagyott műszaki dokumentációtól való eltérés jelentős pénzbírságot vonhat maga után. A bírság összege egyes esetekben akár 1 millió le is lehet, míg engedély nélküli építkezés vagy a műszaki előírások megszegése esetén 50 ezer lejtől indulhat. A bizonytalan esetekben a munkálatok megkezdése előtt a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal urbanisztikai osztályán kérhető tájékoztatás. A franciaországi Lille városában zajlanak a férfi asztali tenisz bajnokok ligája küzdelmei. A székelyudvarhelyi asztali teniszklub ma 13 órakor játssza az első mérkőzését, az első fordulóban a dán bajnok Roskilde Bordtenisz ellen. Az udvarhelyiek a Sebastian Losó, Tamás Szabolcs, György Szilárd és Simó Éliás Máté összeállításban vesznek részt a BL csoportmeccseken, a hétvégén még a cseh El Nino Prága és a spanyol Olot együttes ellen is asztalhoz állnak. Az Európa Liga főtáblájára jutott a Ferencváros. A rájátszás visszavágóit játszották az Európai Labdarúgó Kupákban tegnap este. Az Európa Liga selejtezőjében a Ferencváros 4-0-ra kiütötte a török Trabzonspor együttesét. A gólokat Ododa, Marius Corbu, Yusuf és Lisztes Krisztián szerezték. A román bajnok Krajovai Universitátja az örmény Ararat Arménia együttesénél az utolsó percekben kapott góllal 1-0-ra kikapott, így az örmény csapat jutott az Európa Liga főtáblájára. A román bajnok a Konferencia Ligában játszik majd. Változékony időjárás lesz a mai napon, térségünkben főleg napsütésre lehet számítani, a szélgyárás gyenge marad, csapadék nem valószínű. A hőmérsékleti értékek 22 fok körül alakulnak a délelőtti és déli órákban. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: vagyok.
1: I like music.
2: Sztár reklám.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például az Eurodog nedves kutya eledel 1240 g-os kiszerelésben mindössze 5,99 bani darabonként. Olcsó és jó az állatoknak. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Figyelem, akció!
5: Ha bútor, akkor rózsaszín.
6: Lazulj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
7: De melyik lazúrt válasszam?
6: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz külésbeltére egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
8: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
9: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
10: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
9: Épp a héra új színeit nézegetem.
10: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
9: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak héra színezett festékekre és díszpakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
10: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk színt az álmaidnak, és most szuperárakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és diszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz!
9: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
11: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
12: Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
11: Add nagy viakolor, minőség, megbízhatóság, stílus.
13: Közérdekű hirdetés következik.
14: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
13: Közérdekű hirdetést hallottak.

Mi azt az erőt látszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Nyári témák Erikával. A Sztár Rádió itt van, és a legnagyobb slágerek a Sztár Rádióban. Nyár van, és hogyan segítsük a madarakat nyáron, ezzel a témával érkezem, hiszen nyáron nem csak mi emberek érezzük meg a melegebb napokat, hanem a természet élőlényei is. A madarak számára ez az időszak különösen fontos, hiszen ilyenkor nevelik fiókáikat, és sok-sok energiára van szükségük. El sem tudjuk képzelni, hogy mennyire sokra. A nagy melegben a madaraknak is bizony nehezebb vizet találni. Ezért az egyik legegyszerűbb és legkedvesebb dolog, amit tehetünk értük, ha kiteszünk egy kis friss vizet a kertbe vagy az erkélyre, egy sekély tálka is elég, és sok madár hálás lesz érte, egy idő után aztán már oda is kapnak. Úgymond hazatérnek idézőjelesen. Fontos, hogy ezt a vizet rendszeresen cseréljük, hiszen a melegben gyorsan felmelegszik vagy szennyeződik. Ha pedig egy kis kavicsot vagy követ teszünk bele, a kisebb madarak is biztonságosan tudnak majd belőle inni. A szakértők szerint a nyári hónapokban a madarak számára az élelem is kihívás lehet, különösen a városi környezetben. Egy kevés mag vagy madár eleség szintén sokat segíthet nekik, úgyhogy ez sem árt közbe-közbe kitenni, a párkányra esetleg. És érdekes látni, hogy a madarak mennyire gyorsan megszokják azokat a helyeket, ahol rendszeresen találnak vizet vagy ételt, sokszor visszatérnek ugyanarra a helyre nap mint nap. Például nálunk is volt ilyen, két madarat is etettünk rendszeresen a tömbház teraszunknak a párkányán, és mindig visszatérnek. És talán ez a legszebb az egészben. Egy apró gesztussal mi is részei lehetünk a természet körforgásának, és segíthetünk abban, hogy a nyár ne csak nekünk, hanem az állatoknak is könnyebb legyen. És könnyebb lesz a nyár azáltal is, hogy a legnagyobb slágereket hallgatjuk itt a Sztár Rádióban.
2: Sztár Rádió. Érted? Oh, yeah.

0: Ön a természet ölelésében, sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak, vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szelykefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szelykére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
1: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
2: A Fitfilben elindult az év egyik legjobb nyári ajánlata.
3: Egész augusztusban két hónapos bérletvásárlása esetén mi ajándékba adunk még egy teljes hónapot.
2: Igen, jól hallottad, 3 hónap edzés, több idő a céljaidra, több energia, több eredmény.
3: Akár a formádon szeretnél dolgozni, akár erősödni, akár egyszerűen csak jobban érezni magad a bőrödben, most itt a tökéletes alkalom.
2: 3 hónap edzés, 2 hónap áráért.
3: Fitfil nyár.
2: Csak augusztusban. Vár a Fitfil Sport és Wellness Club.
4: Ha az ember messze menne, el ne feledje a házát, s annak melegét mi visszavár.
2: Augusztus utolsó hétvégéjén újra fellobban a Közösség Lángja Farkaslakán. Jön a 24. Farkaslaki Szenes Napok 3 nap tele élménnyel a Kalondatetőn. Lovas programok, nagyszabású futóverseny, offroad versenyek, családi és gyermekprogramok, finomfalatok és hajnalig tartó bulik. A színpadon többek között Nagy Bogi, a 4 Street, a Titán, Király Viktor, Dr. Béres és Kollányi Zsuzsi. Augusztus 28 és 30 között találkozzunk Farkaslakán. A részletes programot keresd a Szenes Napok Facebook oldalán. 24. Farkaslaki Szenes Napok, a Közösség Lángja.
5: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
6: Reklámot hallottak.
7: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: Csökkent Románia népessége, ma kezdődnek a szenes napok, megkezdi a bajnokságot a futballcsapat. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Románia állandó népessége idén január 1-én 10 millió 41 ezer fő volt. 1820-szal kevesebb, mint egy évvel korábban. A népességfogyás fő oka a negatív természetes szaporulat. 2025-ben több mint 104 ezeren haltak meg, mint ahány gyermek született. A nemzetközi vándorlás pozitív egyenlege ezt csak nem teljesen ellensúlyozta, a bevándorlók száma ugyanis több mint 102 ezerrel haladta meg a kivándorlókét. Az Országos Statisztikai Intézet szerint közben gyorsul a lakosság előregedése, a 65 év felettiek aránya egy év alatt 20,3-ról 20,5%-ra nőtt. Románia állandó népessége ezzel egyre közelebb kerül a 19 milliós lélektani határhoz. Több gyermek kaphat szociális ösztöndíjat a következő időszakban. Mihály Dimján ügyvivő oktatási miniszter szerint nem tervezik csökkenteni a diákoknak évente járó támogatás összegét, ugyanakkor mintegy 7%-kal emelnék az ösztöndíjra való jogosultság jövedelem határát. Ennek köszönhetően várhatóan több tanuló részesülhet majd szociális ösztöndíjban. A miniszter szerint az is megfontolandó, hogy a támogatást csak tanítási időszakban, de magasabb havi összegben folyósítsák. Ez azonban nem jelenteni automatikusan az egy tanulónak járó éves támogatás csökkentését. Ma kezdődik a 24. Farkaslaki Szenes Napok rendezvénysorozat a Kalonda tetőn. A háromnapos rendezvényen ma este a Dreamflow, Nagy Bogi és a Titán együttes koncerteznek, a Szenes Napok vasárnap estig várja vendégeit.
1: Hívunk és várunk mindenkit a Farkaslaki Szenes Napokra, amelyet 24. alkalommal szervezünk meg. És hogyha szeretnél lovacskákat látni, vagy ATV-ket, vagy bagikat éppen, vagy szeretnél szaladni, vagy éppen öreg fiúk meccset nézni, vagy nagyot bulizni, akkor ott a helyed.
0: Mondta híradónknak Kovács Lehel, Farkaslak a polgármestere. A rendezvény alkalmából szombaton délelőtt 11 órakor felavatják Buzánszky Jenő egykori labdarúgó mellszobrát. Megkezdődik a harmadosztályos labdarúgó bajnokság alapszakasza. Az egyes számú csoportban székelyföldi rangadót tartanak, szombaton 18 órakor a Gyergyószentmiklósi VSK a székelyudvarhelyi FC-t fogadja. Idegenben játszik a Vasas Femina. A női labdarúgó szuperliga alapszakaszának a második fordulójában az udvarhelyi csapat a konstancai Fárul vendége lesz. A mérkőzést vasárnap 11 órakor a Konstanca melletti Ovidiuban a Györgyi Hágyi Akadémia pályáján rendezik. A hétvégén elrajtol a teremlabdarúgó első liga új idénye is. A bajnoksága a visszalépő címvédő Galaci United nélkül indul. A marosvásárhelyi VSK-nak vasárnap 18 órától van a mérkőzése, hazai pályán kezdi a bajnokságot az újonc Real Olténie Rozsiste ellen. A VSK székelyudvarhely szeptember 1-én, kedden 18 órától hazai pályán fogadja a sepsiszentgyörgyi Sepsisziket. Változékony idő lesz a hétvégén, ma és holnap napsütéses idő várható, de vasárnapra már csapadékot jeleznek a meteorológusok, a széljárás is megerősödik. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 22-23 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
2: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: perc és megszokom, többet nincs mit mondanom.
1: I like music.
2: Sztárreklám.
3: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lé...

0: Kei udvarhelyi Delkamet Kft.-hez és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14 per 28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
1: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
2: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Figyelem, akció!
4: Ha bútor, akkor rózsaszín.
5: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
6: De melyik lazúrt válasszam?
5: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
7: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
8: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
9: Reklámot hallotta.
10: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Nyári témák Erikával. Sztár Rádió a legnagyobb slágerek változatosan, van, aki dolgozik, van, aki szabadságol, van, aki fürdik. Hát azért is gondoltam egy olyan témát, hogy boncolgassuk azt, mit is kell vinni mindig egy nyári kirándulásra, mert van, aki júliusban kirándul, van, aki augusztusban, de sose már tudni, hogy mit mondanak például a szakértők. A nyári kirándulások mindig jó élményt jelentenek, hát azért is megyünk. Legyen szó egy közeli erdei sétáról, egy hegyi túráról, vagy akár egy tengerparti pihenésről. Viszont van néhány dolog, ami sokkal kényelmesebbé és biztonságosabbá teheti ezeket a napokat. Az egyik legfontosabb a víz. A melegben sokkal gyorsabban kiszárad a szervezetünk, ezért mindig érdemes elegendő folyadékot vinni magunkkal, még akkor is, hogyha nem tűnik hosszúnak az út. Ez nagyon fontos. A másik alapvető dolog pedig egy kis harapnivaló. Hát egy szendvics, némi gyümölcs vagy egy műzliszelet sokszor bizony-bizony jól jön, főleg akkor, hogyha a kirándulás tovább tart a tervezetnél. Hogyha nyilván all-inclusive-ban vagyunk és egy hétig nyaralunk egy tengerparton, még akkor is azt mondom, hogy azért egy kis harapnivaló, egy kis rágcsálnivaló legyen nálatok a strandon, ott a parton, mert nem mindenki megy ugye 4-5 óránként vissza a szállodába ételt fogyasztani. Nem árt, hogyha van nálunk finomság. És nem árt, hogyha van nálunk sapka vagy kalap, hiszen a napsütés ilyenkor könnyen okozhat kellemetlenséget. Ugyanez igaz a naptejre is, főleg hosszabb szabadban töltött idő esetén, ezek mindenképp a táskában kell, hogy legyenek. És ami sokszor elfelejtődik, egy kis első segélycsomag. Hát nem kell nagy dologra gondolni. Egy pár sebb tapaszt, fertőtlenítő, vagy valami a kisebb sérülésekre. Nem árt, hogyha van nálunk egy-két gyógyszer, lázcsillapító, fájdalomcsillapító, és hány inger elleni gyógyszer, vagy hasfájásra, ugye? Nem tudhatjuk, hogy mi ér bennünket az alatt a néhány nap alatt, amikor nem a megszokott környezetünkben vagyunk, így hát nem árt néhány dologra odafigyelni. A legfontosabb azonban talán nem is a tárgyak listája, hanem az, hogy lassítsunk egy kicsit. A kirándulás nem verseny, nem kell sietni, érdemes megállni minden látnivalónál, körbenézni, élvezni a természetet, a csendet, a szépségeket. És végül nem az számít, hogy mennyire volt hosszú az út, hanem az, hogy mennyire éreztük jól magunkat útközben. Én pedig kívánok mindenkinek jó utakat és balesetmentes kilométereket, hogyha ti is kirándulni indultok, akkor a legfontosabb kellékeket tényleg ne hagyjátok.

0: like music. Sztár reklám.
1: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit,

0: fogyasztókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromix-nél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix, a helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
1: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló Lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodolem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodolem Kft. Székelyszent Királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
2: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöld Liget lakópark, ahol otthonra találsz.
3: Reklámot hallottak.
4: Star Rádió.
5: Star Rádió.
6: Star Rádió.
7: Csangja, csuanen, nendom, game. Nendom,

szemét látszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?

0: Csökkent Románia népessége, ma kezdődnek a szenes napok. Megkezdi a bajnokságot a futballcsapat. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Románia állandó népessége idén január 1-én 10 millió 41 ezer fő volt. 1820-szal kevesebb, mint egy évvel korábban. A népességfogyás fő oka a negatív természetes szaporulat. 2025-ben több mint 104 ezeren haltak meg, mint ahány gyermek született. A nemzetközi vándorlás pozitív egyenlege ezt csak nem teljesen ellensúlyozta, a bevándorlók száma ugyanis több mint 102 ezerrel haladta meg a kivándorlókét. Az Országos Statisztikai Intézet szerint közben gyorsul a lakosság előregedése, a 65 év felettiek aránya egy év alatt 20,3-ról 20,5%-ra nőtt. Románia állandó népessége ezzel egyre közelebb kerül a 19 milliós lélektani határhoz. Több gyermek kaphat szociális ösztöndíjat a következő időszakban. Mihály Dimján ügyvivő oktatási miniszter szerint nem tervezik csökkenteni a diákoknak évente járó támogatás összegét, ugyanakkor mintegy 7%-kal emelnék az ösztöndíjra való jogosultság jövedelem határát. Ennek köszönhetően várhatóan több tanuló részesülhet majd szociális ösztöndíjban. A miniszter szerint az is megfontolandó, hogy a támogatást csak tanítási időszakban, de magasabb havi összegben folyósítsák. Ez azonban nem jelenteni automatikusan az egy tanulónak járó éves támogatás csökkentését. Ma kezdődik a 24. Farkaslaki Szenes Napok rendezvénysorozat a Kalonda tetőn. A háromnapos rendezvényen ma este a Dreamflow, Nagy Bogi és a Titán együttes koncerteznek, a Szenes Napok vasárnap estig várja vendégeit.
1: Hívunk és várunk mindenkit a Farkaslaki Szenes Napokra, amelyet 24. alkalommal szervezünk meg. És hogyha szeretnél lovacskákat látni, vagy ATV-ket, vagy bagikat éppen, vagy szeretnél szaladni, vagy éppen öreg fiúk meccset nézni, vagy nagyot bulizni, akkor ott a helyed.
0: Mondta híradónknak Kovács Lehel, Farkaslak a polgármestere. A rendezvény alkalmából szombaton délelőtt 11 órakor felavatják Buzánszky Jenő egykori labdarúgó mellszobrát. Megkezdődik a harmadosztályos labdarúgó bajnokság alapszakasza. Az egyes számú csoportban székelyföldi rangadót tartanak, szombaton 18 órakor a Gyergyószentmiklósi VSK a székelyudvarhelyi FC-t fogadja. Idegenben játszik a Vasas Femina. A női labdarúgó szuperliga alapszakaszának a második fordulójában az udvarhelyi csapat a konstancai Fárul vendége lesz. A mérkőzést vasárnap 11 órakor a Konstanca melletti Ovidiuban a György Hágyi Akadémia pályáján rendezik. A hétvégén elrajtol a teremlabdarúgó első liga új idénye is. A bajnoksága a visszalépő címvédő Galaci United nélkül indul. A marosvásárhelyi VSK-nak vasárnap 18 órától van a mérkőzése, hazai pályán kezdi a bajnokságot az újonc Real Oltenier Rozsiste ellen. A VSK székelyudvarhely szeptember 1-én, kedden 18 órától hazai pályán fogadja a Sepsiszentgyörgyi Sepsisziket. Változékony idő lesz a hétvégén, ma és holnap napsütéses idő várható, de vasárnapra már csapadékot jeleznek a meteorológusok, a széljárás is megerősödik. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 22-23 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
2: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delcomet Kft-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen, a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: 10 éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
3: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
4: Egy ereszcsatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszcsatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
5: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál két egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
6: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
7: Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
6: Hadd nagy via color. Minőség, megbízhatóság, stílus.
8: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?

0: I like music.
1: Sztár reklám. Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: Megéheztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
4: Szarvasétterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
5: Lambériát keres, nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székely-Szent Királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
1: Reklámot hallottak.
6: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: Csökkent Románia népessége, ma kezdődnek a szenes napok. Megkezdi a bajnokságot a futballcsapat. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Románia állandó népessége idén január 1-én 10 millió 41 ezer fő volt. 1820-szal kevesebb, mint egy évvel korábban. A népességfogyás fő oka a negatív természetes szaporulat. 2025-ben több mint 104 ezeren haltak meg, mint ahány gyermek született. A nemzetközi vándorlás pozitív egyenlege ezt csak nem teljesen ellensúlyozta, a bevándorlók száma ugyanis több mint 102 ezerrel haladta meg a kivándorlókét. Az Országos Statisztikai Intézet szerint közben gyorsul a lakosság előregedése, a 65 év felettiek aránya egy év alatt 20,3-ról 20,5%-ra nőtt. Románia állandó népessége ezzel egyre közelebb kerül a 19 milliós lélektani határhoz. Több gyermek kaphat szociális ösztöndíjat a következő időszakban. Mihály Dimján ügyvivő oktatási miniszter szerint nem tervezik csökkenteni a diákoknak évente járó támogatás összegét, ugyanakkor mintegy 7%-kal emelnék az ösztöndíjra való jogosultság jövedelem határát. Ennek köszönhetően várhatóan több tanuló részesülhet majd szociális ösztöndíjban. A miniszter szerint az is megfontolandó, hogy a támogatást csak tanítási időszakban, de magasabb havi összegben folyósítsák. Ez azonban nem jelenteni automatikusan az egy tanulónak járó éves támogatás csökkentését. Ma kezdődik a 24. Farkaslaki Szenes Napok rendezvénysorozat a Kalonda tetőn. A háromnapos rendezvényen ma este a Dreamflow, Nagy Bogi és a Titán együttes koncerteznek, a Szenes Napok vasárnap estig várja vendégeit.
1: Hívunk és várunk mindenkit a Farkaslaki Szenes Napokra, amelyet 24. alkalommal szervezünk meg. És hogyha szeretnél lovacskákat látni, vagy ATV-ket, vagy bagikat éppen, vagy szeretnél szaladni, vagy éppen öreg fiúk meccset nézni, vagy nagyot bulizni, akkor ott a helyed.
0: Mondta híradónknak Kovács Lehel, Farkaslak a polgármestere. A rendezvény alkalmából szombaton délelőtt 11 órakor felavatják Buzánszky Jenő egykori labdarúgó mellszobrát. Megkezdődik a harmadosztályos labdarúgó bajnokság alapszakasza. Az egyes számú csoportban székelyföldi rangadót tartanak, szombaton 18 órakor a Gyergyószentmiklósi VSK a székelyudvarhelyi FC-t fogadja. Idegenben játszik a Vasas Femina. A női labdarúgó szuperliga alapszakaszának a második fordulójában az udvarhelyi csapat a konstancai Fárul vendége lesz. A mérkőzést vasárnap 11 órakor a Konstanca melletti Ovidiuban a Gyorgy Hágyi Akadémia pályáján rendezik. A hétvégén elrajtol a teremlabdarúgó első liga új idénye is. A bajnoksága a visszalépő címvédő Galaci United nélkül indul. A marosvásárhelyi VSK-nak vasárnap 18 órától van a mérkőzése, hazai pályán kezdi a bajnokságot az újonc Real Olténier Rozsiste ellen. A VSK székelyudvarhely szeptember 1-én, kedden 18 órától hazai pályán fogadja a Sepsiszentgyörgyi Sepsisziket. Változékony idő lesz a hétvégén, ma és holnap napsütéses idő várható, de vasárnapra már csapadékot jeleznek a meteorológusok, a széljárás is megerősödik. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 22-23 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
2: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music. Sztár reklám.
1: Figyelem, figyelem! Iskola kezdésre felkészülni. Iskolás táskák és tolltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolás táskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál a Fitfilm mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
2: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak. A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például az Eurodog nedves kutya eledel 1240 g-os kiszerelésben mindössze 5,99 bani darabonként. Olcsó és jó az állatoknak. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Utazz velünk és nyerj! Az Urbánam és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál két egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbánam, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
5: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
6: Minőségi iratfűzés, nyomtatás, színes fénymásolás szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
7: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diák kedvezménnyel az AVG-ben.
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.
10: Reklámot hallottak.
11: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

nyáron sem lazítunk. Hangulati stílus. Stílus. A Sztár Rádióban. Want it? Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Wait. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: I like music.
1: Sztár reklám. Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
3: Milyen volt mennyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Mennyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a mennyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Mennyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrom villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Mennyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is mennyasszonyi ruhát ölt.
4: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élőzene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
5: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott tanyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.

0: Csökkent Románia népessége, ma kezdődnek a szenes napok. Megkezdi a bajnokságot a futballcsapat. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Románia állandó népessége idén január 1-én 10 millió 41 ezer fő volt. 1820-szal kevesebb, mint egy évvel korábban. A népességfogyás fő oka a negatív természetes szaporulat. 2025-ben több mint 104 ezeren haltak meg, mint ahány gyermek született. A nemzetközi vándorlás pozitív egyenlege ezt csak nem teljesen ellensúlyozta, a bevándorlók száma ugyanis több mint 102 ezerrel haladta meg a kivándorlókét. Az Országos Statisztikai Intézet szerint közben gyorsul a lakosság előregedése, a 65 év felettiek aránya egy év alatt 20,3-ról 20,5%-ra nőtt. Románia állandó népessége ezzel egyre közelebb kerül a 19 milliós lélektani határhoz. Több gyermek kaphat szociális ösztöndíjat a következő időszakban. Mihály Dimján ügyvivő oktatási miniszter szerint nem tervezik csökkenteni a diákoknak évente járó támogatás összegét, ugyanakkor mintegy 7%-kal emelnék az ösztöndíjra való jogosultság jövedelem határát. Ennek köszönhetően várhatóan több tanuló részesülhet majd szociális ösztöndíjban. A miniszter szerint az is megfontolandó, hogy a támogatást csak tanítási időszakban, de magasabb havi összegben folyósítsák. Ez azonban nem jelenteni automatikusan az egy tanulónak járó éves támogatás csökkentését. Ma kezdődik a 24. Farkaslaki Szenes Napok rendezvénysorozat a Kalonda tetőn. A háromnapos rendezvényen ma este a Dreamflow, Nagy Bogi és a Titán együttes koncerteznek, a Szenes Napok vasárnap estig várja vendégeit.
1: Hívunk és várunk mindenkit a Farkaslaki Szenes Napokra, amelyet 24. alkalommal szervezünk meg. És hogyha szeretnél lovacskákat látni, vagy ATV-ket, vagy bagikat éppen, vagy szeretnél szaladni, vagy éppen öreg fiúk meccset nézni, vagy nagyot bulizni, akkor ott a helyed.
0: Mondta híradónknak Kovács Lehel, Farkaslaka polgármestere. A rendezvény alkalmából szombaton délelőtt 11 órakor felavatják Buzánszky Jenő egykori labdarúgó mellszobrát. Megkezdődik a harmadosztályos labdarúgó bajnokság alapszakasza. Az egyes számú csoportban székelyföldi rangadót tartanak, szombaton 18 órakor a Gyergyószentmiklósi VSK a székelyudvarhelyi FC-t fogadja. Idegenben játszik a Vasas Femina. A női labdarúgó szuperliga alapszakaszának a második fordulójában az udvarhelyi csapat a konstancai Fárul vendége lesz. A mérkőzést vasárnap 11 órakor a Konstanca melletti Ovidiuban a Györgyi Hágyi Akadémia pályáján rendezik. A hétvégén elrajtol a teremlabdarúgó első liga új idénye is. A bajnoksága a visszalépő címvédő Galaci United nélkül indul. A marosvásárhelyi VSK-nak vasárnap 18 órától van a mérkőzése, hazai pályán kezdi a bajnokságot az újonc Real Olténie Rozsiste ellen. A VSK székelyudvarhely szeptember 1-én, kedden 18 órától hazai pályán fogadja a Sepsiszentgyörgyi Sepsisziket. Változékony idő lesz a hétvégén, ma és holnap napsütéses idő várható, de vasárnapra már csapadékot jeleznek a meteorológusok, a széljárás is megerősödik. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 22-23 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
2: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
3: A csillagok hangja.

0: I like music. Star reklám.
1: Figyelem, figyelem, iskolakezdésre felkészülni. Iskolástáskák és toltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolástáskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál a Fit Film mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
2: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők,

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például az Eurodog nedves kutya eledel 1240 g-os kiszerelésben mindössze 5,99 bani darabonként. Olcsó és jó az állatoknak. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
3: Lazulj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
4: De melyik lazúrt válasszam?
3: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
5: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
6: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
5: Épp a héra új színeit nézegetem.
6: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
5: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak héra színezett festékekre és díszvakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
6: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk szint az álmaidnak, és most szuperárakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és díszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz.
5: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
7: A biztosítás arra való, hogy biztonságban legyél. Az Omnia Signál most arra is, hogy nyerhess. Kös vagy újíts meg egy akcióban résztvevő OmniaSig biztosítás július 15-e és december 31-e között, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. A főnyeremény egy Ford Puma, és minden hónapban további értékes nyeremények várnak. iPhone 17, Apple Watch Ultra 3, utazási utalvány, Dyson légtisztító, elektromos kerékpár és még sok más. OmniaSig. Biztosítsd, ami fontos, és biztosítsd magadnak a lehetőséget, hogy te lehess a következő nyertes.
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.
10: Reklámot hallottak.
11: Star Rádió.
12: Star Rádió.
11: Star Rádió.

sem lazítunk. Hangulati stílus. Stílus. A Sztár Rádióban. Want it? Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Wait. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
3: Milyen volt mennyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Mennyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a mennyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Mennyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrom villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Mennyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is mennyasszonyi ruhát ölt.
4: Ha az ember messze menne, el ne feledje a házat, s annak melegét mi visszavár.
3: Augusztus utolsó hétvégéjén újra fellobban a közösség lángja Farkaslakán. Jön a 24. Farkaslaki Szenes Napok 3 nap tele élménnyel a Kalonda tetőn. Lovas programok, nagyszabású futóverseny, offroad versenyek, családi és gyermekprogramok, finom falatok és hajnalig tartó bulik. A színpadon többek között Nagy Bogi, a 4-es Street, a Titán, Király Viktor, Dr. Béres és Kollányi Zsuzsi. Augusztus 28 és 30 között találkozzunk Farkaslakán. A részletes programot keresd a Szenes Napok Facebook oldalán. 24. Farkaslaki Szenes Napok, a közösség lángja.
5: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre.

0: I like music. Sztár reklám.
1: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
2: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például az Eurodog nedves kutya eledel 1240 g-os kiszerelésben mindössze 5,99 bani darabonként. Olcsó és jó az állatoknak. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Figyelem, akció!
5: Ha bútor, akkor rózsafont.
6: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
5: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
6: Épp a héra új színeit nézegetem.
5: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
6: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak héra színezett festékekre és díszvakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
5: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk szint az álmaidnak, és most szuper árakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és díszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz.
6: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.

játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltsd el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keresd a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
4: A Fitfilben elindult az év egyik legjobb nyári ajánlata.
3: Egész augusztusban két hónapos bérletvásárlása esetén mi ajándékba adunk még egy teljes hónapot.
4: Igen, jól hallottad, 3 hónap edzés, több idő a céljaidra, több energia, több eredmény.
3: Akár a formádon szeretnél dolgozni, akár erősödni, akár egyszerűen csak jobban érezni magad a bőrödben, most itt a tökéletes alkalom.
4: 3 hónap edzés, 2 hónap áráért.
3: Fitfil nyár.
4: Csak augusztusban. Vár a Fitfil Sport és Wellness Club.
5: Itt az idő a változás.

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delcomet Kft-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177 a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például az Eurodog nedves kutya eledel 1240 g-os kiszerelésben mindössze 5,99 bani darabonként. Olcsó és jó az állatoknak. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazurt válasszam?
4: Csakis a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz külésbeltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
6: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
7: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
8: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
9: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hív minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
8: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
10: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor füvet is árul.
11: Azt tudti! Ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
12: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
13: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
14: Reklámot hallottak!

0: I like music.
1: Sztárreklám.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
4: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
5: Ha az ember messze menne, el ne feledje a házat, s annak melegét mi visszavár.
6: Augusztus utolsó hétvégéjén újra fellobban a közösség lángja Farkaslakán. Jön a 24. Farkaslaki Szenes Napok 3 nap tele élménnyel a Kalonda tetőn. Lovas programok, nagyszabású futóverseny, offroad versenyek, családi és gyermekprogramok, finom falatok és hajnalig tartó bulik. A színpadon többek között Nagy Bogi, a 4-es Street, a Titán, Király Viktor, Dr. Béres és Kollányi Zsuzsi. Augusztus 28 és 30 között találkozzunk Farkaslakán. A részletes programot keresd a Szenes Napok Facebook oldalán. 24. Farkaslaki Szenes Napok, a közösség lángja.
7: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
10: Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió.

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

in the promise of another tomorrow. I'll never let you part.

sem lazítunk. Hangulati stílus. A Sztár Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

0: és stílus. Ez a Star Rádió.
1: Nálunk nincs vakáció. Star Rádió.

azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?

Mi azt az erőt látszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?